0: nem is emlékeznek ránk.
1: Nap mint nap megadjuk a város ritmusát.
2: Ez a Best FM.
1: Ez a Best FM.
2: A város hangja.

0: Önök hangja, Debrecen hangja.
1: Best FM.
2: Most is nyitva van az ablak, minden úgy van, ahogy hagytad, néha hallom még a szavaid. Itt felejtettél valakit a helyekkel, hol együtt bújtunk el a játékot a végtelennek itt idővel a gyerekkor nyarait. De végül csak egyedül vagyok itt, mert nem világgá indultam, csak játszani a sarokig. De végül csak egyedül vagyok itt, és még leszek is egy darabig, hisz mindenki happy endre vár valahol. A remény számokat hoz, de túl nagy a sor, elhagynak a csodák, csak becsap a sárga út. Ugye még visszavár, mi sárba hull.

hitet kitől várhat? Tudom, van rosszabb a haragnál, ha magad vagy, de magadnak sem maradtál. Kértem, hogy ne menj el, hogy ne unj meg, talán csak elveszett a retúrjegy. Így, ahogy te is él, is elveszek, mert nélküled én sem vagyok meg.

0: Jensen szeretetével itt a Best FM.
1: Stabil a debreceni lakáspiac, korszerűbb kezelések segíthetik a cukorbeteg gyerekeket, és lakossági megfigyelések segítségével térképezik fel a házi macskák vadászatát. Köszöntöm, íme a részletek, Ármán Évi vagyok. Stabil a debreceni lakáspiac, és az ingatlanfejlesztők további beruházásokban is lehetőséget látnak. Erről az első debreceni új otthon konferencián és kiállításon beszéltek, ahol a lakásvásárlás, a finanszírozás és az ingatlanfejlesztés kérdései kerültek előtérbe. Az egyik országos ingatlan közvetítő szakértője például azt emelte ki, hogy a piacot a városba költözők is élénkítik, sokan érkeznek Budapestről és a környező településekről. A lakhatást az önkormányzat is támogatja, a Phoenix lakásprogramban a munkáltatók segítséget kaphatnak dolgozóik lakbéréhez, a bérleti díj egyharmadát az önkormányzat fizetheti. A rendezvényen több mint 500 ingatlant mutattak be az érdeklődőknek, foglalta össze a Dehír. A gyermekkori cukorbetegség korszerű kezeléseiről tanácskoztak a szakemberek a Debreceni Egyetemen. A háromnapos konferencia egyik fontos témája az új gyógyszeres terápiák alkalmazása volt, hiszen bizonyos korábban főként felnőtteknél használt készítmények már 6 éves kortól elérhetők a 2-es típusú cukorbetegség és a túlsúly kezelésére, egyelőre állami támogatás nélkül. A tanácskozáson a betegség késői szövődményeiről és a megelőzési lehetőségekről is szó esett. A Debreceni Egyetem gyermekklinikájának diabetológiai részlegén mintegy 250 cukorbeteg gyermeket gondoznak, és a gyógyítás mellett a családok lelki támogatására is nagy hangsúlyt fektetnek, közölte rádiónkkal az Unideb. Lakossági megfigyelések segítségével térképezik fel a házi macskák vadászatát. A Macska Préda projekt célja, hogy kiderüljön, milyen vadon élő állatokkal kerülnek kapcsolatba a házi macskák, és ezeknek a találkozásoknak milyen állategészségügyi vagy ökológiai jelentősége lehet. Az adatgyűjtés részleteiről Szent Iványi Tamara parazitológust, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont főmunkatársát hallják.
2: Maga a projektünk az iNaturalist oldalán megy, ez egy közösségi tudományos weboldal, illetve ennek van telefonos applikációja is, ahol egy fotóval, amit mondjuk a macska hazahoz valami prédát, azt lefotózza a gazdi és feltölt ide, aztán majd a Macska Préda projektbe ezt belerakja, ez is az iNaturalist-en belül folyó projekt. Ezzel tényleg inkább nekünk segíteni, illetve ha ad egy pici leírást, hogy biztosan macska fogta-e, de sokat segít nekünk, hogyha a helyszínt is megadja, illetve az időpontot, hogy az mikor történt.
1: Legtöbb 16 fokot mérhetünk ma Debrecenben és a környező településeken. Nem várható fronthatás, viszont felélénkülhet a szél, éjszakára 6 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint napos, felhős órák váltakoznak a következő napokban is, és egész héten a maihoz hasonló csúcsértékekre számíthatunk.

0: Sugar Berci, azaz Beri, és az Ébredj velem, a Best FM Rádió reggeli ébresztő műsorában. Na, hát akkor ébredjünk együtt, ugye? Már nem alszol.
1: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol, nálam sose leszel álmos olyan.
0: Hát inkább az ébren lévőknek mutatnám a várost. Az önök szíves segítségével 500-540 és 39-33 104-6. Kedd reggeli első ébresztő muzsikák között a TNT mellett jön majd Benson Boone. És mindjárt a hírek után Pitbull-lal és Christina Aguilera-val kezdünk el.

0: Mila, mind nap megadjuk a város ritmusát. 6 óra múlt 1 perccel. Jó reggelt mindenkinek a Best FM mellett.
1: Valami bűzlik Debrecenben, a kipusztulás szélére került a vérfűhangya boglárka a hajdúságban. Rekordszámú esetet látott el idén a vízimentők magyarországi szakszolgálata. Köszöntöm, íme a részletek, Ármán Ivi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Több város részben is kellemetlen szagra panaszkodnak a lakók Debrecenben. Az önkormányzat szerint az őszi trágyázás és az időjárási körülmények mellett a Teva területén működő egyik cég tevékenysége is okozhatja a szaghatást. A tűzoltók a napokban méréseket végeztek, de a szag forrását egyelőre nem sikerült meghatározni. A vizsgálatok szerint nincs egészségre ártalmas anyag a levegőben, és veszélyhelyzet sem áll fenn. Az önkormányzat felvette a kapcsolatot a céggel, és arra kéri a vezetését, hogy vizsgálja felül a gyártási folyamatokat. Emellett intézkedési tervet várnak a kellemetlen szagok megszüntetésére, írja a dehir.hu. A tartós aszály és a szélsőséges hőség miatt a kipusztulás szélére került a vérfűhangyaboglárka nevű lepkefaj, egyik jelentős hazai állománya a Hajdúság délnyírség térségében. A szakemberek szerint az utóbbi években egyre kevesebb példányt találtak, a közelmúltban pedig tovább gyorsult az állomány csökkenése. A lepkék számára nélkülözhetetlen nedves rétek kiszáradnak, csökken a talajvíz szintje, és egyre kevesebb van abból a növény is, amelyre a nőstények petéiket rakják. A természetvédők szerint a klímaváltozás hatásainak mérséklése és a megfelelő természetvédelmi intézkedések nélkül tovább romolhat a lepkefaj helyzete. Olvasható a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság Facebook bejegyzésében. Rekordszámú esetet látott el idén a vízimentők magyarországi szakszolgálata. A szervezet szezon értékelő összesítése szerint a strandokon több mint 4300 alkalommal volt szükség, a nagyjából 400 dolgozó segítségére, a mentőhajók pedig körülbelül 300-szor futottak ki a bajba jutottakhoz, mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a szakszolgálat elnöke.
3: 61 strandon voltunk, képzett strandi vízimentőket adunk a strandüzemeltetőknek, nagyon komoly munka, reggeltől estig, és ebben az évben 4370 esetet láttak el a kollégák. Itt aztán a kagyló vágástól kezdve a kisebb, apróbb dolgokon át a súlyosabb egészségkárosodásig minden megtalálható. Volt 49 olyan eset, ahol a bajba jutottaknak kórházba kellett kerülniük. A mentőhajóink 304 alkalommal futottak ki, amiből 97 ember életet mentettek.
0: Hogy énekelte Beri? Eljött a reggel, szép nyári nap. Ó, hát a mai nap nyomokban azért még nyarat tartalmazhat, vagy valami nyárra emlékeztetőt. Tehát a reggel egyáltalán nem igaz. Ugyan a hőmérők szerint 5-7 fok van, azért a felfel támadó szélnek köszönhetően ezt most a reggeli órákban kevesebbnek fogják érezni. De vajon mi lesz napközben, Évikém?
1: Legtöbb 16 fokot mérhetünk ma Debrecenben és a környező településeken. Nem várható fronthatás, viszont felélénkülhet a szél, éjszakára 6 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint napos, felhős órák váltakoznak a következő napokban is, és egész héten a maihoz hasonló csúcsértékekre számíthatunk.
0: Nyugodt, őszies idő várható. A híreidet hallgatva nekem egy régi klasszik jutott az eszembe. Ó, ha rózsa bimbó lehetnék. Rám szállnának, ugyebár a lepkék, hát kitartást a túlélésnek, a lepkefajoknak, és jó reggelt az ébredezőknek a Best FM-mel. El is indult a reggel, mégpedig október 13-án. Legyen szerencsés a napja annak, aki játszani akar a kedvenc rádiójával, és nem pénteken, sajnos nem pénteken, hanem kedden. Fazekas László vagyok.
4: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: És kellemes készülődést kívánok.
5: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Talált ki gyorsan a gondolatom, nem biztos, hogy az ébredés pillanataiban az egészséges dolog lenne.
1: Jó reggel!
0: Mármint, amikor az ember legszebb álmából az ébresztő vekker, hát az ugrasztja ki, és hogy ekkor mire gondolunk, hát azt inkább engedjük el. Gondoljunk a mai napra, október 13-ára. Jó reggelt kíván Debrecen kedvenc rádiója, egy remek duettel, mégpedig Korda Gyuri bácsi és Balázs Klárika duettjével, ami után mindjárt erőteljes stílusváltás következik, zenei stílusváltás, de hát ilyenek vagyunk mi a Best FM, mindenkinek próbálunk a kedvére tenni, például a magyar retro zene rajongóinak, vagy a rock rajongóknak is. Remélem, már sejtétek, kedves rockerek, hogy egyrészt amíg a föld kerek, mindig lesztek, másrészt meg a következő muzika is nektek szól speciálva. A kedreggelben, október 13-án Ede és Kálmán nevű kedves hallgatóink névlapján van az Ölt

öltöz fel, vagy pontosan öltöz ki nap. Egy televíziós sorozathoz kapcsolódóan annak a sorozatnak a rajongói tudják, hogy miért a mai nap az öltöny és az elegancia napja. És ma van a melltartó nélküli világnap is. Szerintem ezzel kapcsolatban is lehet elképzelésük. Hát a férfiaknak biztos, de a hölgyek is tudják, hogy mit is üzenhet október 13-án a melltartó nélküli világnap. Ha nem, akkor majd erről később szó lesz. A Best FM rádió telefonszáma 500-540, SMS Viber számunk a 30-933-1046. A hőmérők szerint ugyanannyi van, mint tegnap, plusz 5, plusz 7 fok, de a szélnek köszönhetően ezt olyan 1-2 foknak fogják majd érezni. Szóval Rock és Green Day 2 perccel 4:15 után.

0: ugye, itt alszol a Best FM-en a TNT visszatérő slágere, és hát Andris már nem alszik, olyannyira nem, hogy közlekedik, és éppen a Szabó Kálmán utcában, és mivel hogy ott közlekedik, szerintem már sejtik, hogy mit jelent. Igen, a Trafibox aktív András. Köszönjük, szép napot, baleset és bírságmentes közlekedés neked. Október 13-án kedden már is az Edéket és a Kálmánokat köszöntjük. És megemlékezünk a nagyszerű színésznő születésének az évfordulóján. Úgy hívták, hogy Dajka Margit. A Macskajáték és például az Égig érő fű imádott színésznője volt Margit néni, például ebben a jelenetben.
1: Kisfiam?
2: Igen.
1: Kapcsold be a rádiót. Ott van a kanapé alatt.
2: A rádiót, mama?
1: Az hát, ha van valami kellemes zene.
0: Mindig van.
1: De ne legyen túl hangos.
0: Lesz hangos.
3: A kérvény.
2: Vagy később, most énekelj.
3: Mi?
2: Mindegy, most te vagy a rádió.
3: Na. Szeretnék
4: bekapcsoltam, mama.
0: Hát azért a Best FM-nek ennél változatosabb a zenei kínálata. Dajka Margit, színésznő, 119 évvel ezelőtt született, szóval változatosabb a zenei kínálatunk, mert a francia chanson szerelmeseit is megörvendeztetjük néha, például az egyik, a műfaj egyik legnagyobb csillagának a születésének az évfordulóján.
5: C'est une chanson.
0: Jui, de finom ez.
5: Ressemble. Toi, tu m'aimais.
0: Yves Montand, francia énekes, filmszínész és politikus, ma ünnepelni a születésnapját, 105 évvel ezelőtt született, a franciák egyik legnagyobb kedvence.
5: Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.
0: Politikus volt ő is, nem énekelt és nem is színészkedett, egészen vasmarokkal vezette az országát, a Vaslédi. 101 éve született Margaret Hilda Thatcher, brit politikus, aki Nagy-Britannia történetének első női miniszterelnöke volt, és elég sokáig 1979-től 1990-ig regnált. 64 éve született Kelly Preston, Travolta felesége volt, láthattuk az Ikrekben is, nagyon fiatalon 2020-ban hunyt el. 2020 júliusában, tehát Kelly Preston, akinek ma lenne a születésnapja, és neki is ma lenne a születésnapja.
6: A kisbaba először mondja, hogy mama, a nagyja bánata, zokog a hangja, hogy mama.
0: Az 1968-as Táncdalfesztivál győztese, aki már 15 éve nincs velünk, de ma lenne a születésnapja, Mari Zsuzsi, a mama előadója, 79 évvel ezelőtt született.

Na és akkor még valaki, aki mobiltelefonboltban kezdte, mint árus, aztán jelentkezett a Britain's Got Talent-be. És felfedezték. Még film is készült az életéről. Paul Potts-ról beszélünk, az angol tenorról, aki 2007-ben nyerte meg a Britain's Got Talent című műsort. 56 éves lett már.

0: Az élete pedig gyökeresen megváltozott, amikor jelentkezett ebbe a tehetségkutatóba, és hát nyilván azóta nem mobiltelefonokat és mobil előfizetéseket árul.
1: Köszöntjük Ede nevű hallgatóinkat! Az Ede férfi név a germán Edvard névből rövidült. Számos híresség viseli ezt a nevet, többek közt Paulai Ede színigazgató, Szigligeti Ede író, Teller Ede magyar származású amerikai fizikus, és ön kedves Ede, aki a rádiót hallgatja.
0: És boldog névnapot az Edék mellett a Kálmánoknak!
1: Köszöntjük Kálmán nevű hallgatóinkat! A Kálmán török eredetű férfi név, jelentése maradék. Sokáig tévesen a Kolomán, Kolmán névvel azonosították. Sok híresség kapta ezt a nevet, többek között Kandó Kálmán mérnök, Latabár Kálmán színművész, Mikszát Kálmán író, Tisza Kálmán politikus, Könyves Kálmán király, és természetesen ön kedves Kálmán, aki most a rádiót hallgatja.
0: Hello, Kálmik, boldog névnapot kívánunk, és Edék nektek is. Nektek még készültem valamivel. Ede, megevé, ebédem.
2: Szóval 14 évesen csinált engem. És hol? Mucsán.
3: Neked nagyon jó humorod van, édes fiam.
2: Édesapám, álljál le, mert ha én pofán váglak, odamész, ahonnan én jövök.
3: A humorodat tőlem örökölted. Na, gyere, ölej meg, fiacskám. Akkor ígyunk meg valamit.
2: Oké. Okay.
0: Hát ígyunk meg valamit az Edék és a Kálmánok egészségére. És Ashanti születésnapján Jarulla érkezik most 2:07 után. A ma 46 éves Ashanti. Jó reggelt kívánunk, Debrecen kedves.

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvényhelyszín. parkhill.hu.
3: Kós, a megszokott feladatokat könnyen ellátja, de az új dolgokat is el kell sajátítani, ezzel növelhetni szakmai tudását, hírnevét és egyúttal több jövedelemre tehetne szert. Mika, óriási szerelmi érzés keríti a hatalmába, ám etéren fontos döntést kell hoznia, érzelmes hangulatán még saját maga is meglepődik. Ikrek, vigyázzon, nehogy a gyertyát két végén égesse, kapcsolata most ígéretesen alakul, párjával remekül megértik egymást, vigyázzon rá. Rák, pénzügyi hibáit jó ítélőképességének köszönhetően sikerül kiküszöbölni, szépen halad előre, ám a jövővel kapcsolatos elképzelései nem nyerik el társa tetszését. Oroszlán, a mai nap a szereteté és a családé, önmaga is meglepődik érzelmes hangulatán. Szűz, közel áll a teljes összeomláshoz, tarthatatlannak érzi a helyzetét, valósággal elbújik az emberek elől, rosszul teszi. Mérleg, anyagi helyzete ingadozó, amit nehezen visel el, bizonyítani akar, de az új kapcsolatában presztízsveszteséggel kell szembenéznie. Skorpió, sikerült elrontani a hangulatát, ingerültségét nehezen tolerálják, így könnyen veszekedést robbanthat ki. Nyilas, a haladás vágya hajtja, keményen kell dolgoznia a kitűzött céljai érdekében, egy nagy lélegzetvételű esemény váratlan lehetőséget teremt. Bak, lelkesedése megnő és bármit képes megoldani, rengeteg váratlan esemény történik, de lépést tud tartani. Vízöntő, a sérelmeken emelkedjen felül, mert a hasznos munkától vonja el a figyelmét, ráadásul vetélytársai előnyösebb helyzetbe kerülnének. Alak, a leghatékonyabb megoldások jutnak eszébe, szervezze úgy az idejét, hogy a párjával is lehessen, mert ő ezt nagyon igényli.
1: Ébredjen ránk! Ez a Best reggel, sok zenével és friss hírekkel!

Üzsel a Best FM-en és a Moving to the Sun a nyár nagy kedvence. Már az őszben, október 13-án kedden. Jó reggelt mindenkinek a 104,6 MHz-en. Trafibox aktív, mégpedig a Szabó Kálmán utcában. Betty, neked is köszönjük a jelzést. Szabó Kálmán Trafibox működik. Gábor kérdezi, mi a helyzet a Futó utca környékén. Tudják, ott a vízmű dolgozott az elmúlt napokban. Én úgy láttam, hogy tegnap nem kaptunk jelzést tőlük, hogy befejezték volna a munkálatokat. Szennyvíz, vezeték, hiba elhárítási munkálatok miatt ott a Göcs belső útjai között kellett zárni. És ez azoknak nem túl jó hír, akik a Futó utcát szokták választani menekülő útnak vagy kerülő útnak. Ezt tegnap még nem tehették meg, mert hogy teljes szélességével lezárták egy szakaszát. Mi a helyzet ma reggel? Ha arra jár, akkor tájékoztassa kedvenc rádióját, ahol a világ egyik legnagyobb hatású, de a fizikai paraméterei tekintve legaprócskább sztárjával, énekes sztárjával folytatjuk, akinek ma van a születésnapja, és úgy hívják, hogy Paul Simon. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you daddy. Akinek a szóló karrierjének a legjelentősebb állomása a Graceland, már a 80-as évekből. You can call me all. De természetesen elsősorban úgy ismerjük Paul Simon, mint a Simon & Garfunkel duó fele. És hát milyen érdekesek voltak egymás mellett. Ugye a hivatalos adatok szerint Paul Simon nincs 160 cm. Art Garfunkel pedig olyan 183 cm magas. Egymás mellett, mint Dávid és Góliát. De nagyot alkottak, ez biztos. Hiszen olyan slágereket készítettek el ketten, amelyek a 60-as, 70-es évek Amerikájának legmeghatározóbb slágerei voltak. Mutatok is néhányat. Például a Bridge Over Troubled Water.

És természetesen Oh, the sound of silence. Narrow streets of cobblestone. The halo of a street lamp. Ha egyébként ez egy szubjektív top 3 lenne, akkor nálam ez végzett volna az első helyen.

85 éves ma Paul Simon, a Simon & Garfunkel duó tagja, és a Diploma előtt című film zenéjének készítője, Dustin Hoffman egyik első filmje volt ez. A zenéje pedig most következik a Best FM-en, 8 perccel, 7 óra előtt. Ez az Mrs. Robinson. A kedd reggelben. Jó reggel, Debrecen!

Neked reggel első órájának a legvégén, ez volt a Try, és mivel hogy 7 óra van, jön a reggeli villám Vox. Izgalmas szavazás előtt állunk, nagyon komoly verseny ígérkezik, mert hogy egyesen.

0: csúcson túl. De vajon mi lesz a hármas? Valami teljesen más. Gerson, tudtam, hogy írni fogsz. Satisfaction. Három különböző muzsika, három különböző stílus, de vajon lesz-e olyan család, ahol egyértelműen egy dalra esik a választás? Ismétlém, Talk to You, Another, a csúcson túl Majka Curtis Nika és Satisfaction, Rolling Stones.
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás Áruházban, Ebes, Forrás utca 2.
5: Mesebeli esküvőről álmodtok 2027-ben. A tubatanya természetközeli hangulattal, vintage stílussal és fenséges kemencés ételekkel vár benneteket. Foglaljátok le a ti napotokat még ma a tubatanya.hu oldalán.
6: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
7: Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
8: Mamma Mia! Az ország egyik legsikeresebb musicalje a Madách Színház előadásában november 22-én Debrecenben a Phoenix Arénában. Jegyrendelés koncert.hu.
9: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakópark akciós lakásfoglalási lehetőség az épülőtársas házakban. Modern otthon, kiváló választás. Most még több lehetőséggel. Válasz, foglalj, költözz a jövőbe. Orient Lakópark. Debrecen.
10: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
11: Drágul a takarmány, egyre nehezebb helyzetben vannak a gazdák. Debreceni hallgató lett a Hőok új elnöke. Új élelmiszerbiztonsági kiadványt készített a Nébih. Hozom a részleteket. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
11: Az aszály miatt egyre kevesebb takarmány áll rendelkezésre, miközben az árak jelentősen emelkednek, írja a HAON. Hajdúbiharban is sok állat ellátásáról kell gondoskodni. A megyében több mint 100 000 szarvasmarhát és 166 000 juhot tartanak számon. A széna és szalma hiány mellett a kukoricatermés is aggasztó. A várakozások szerint ugyanis a hazai igényeket sem fedezi majd. A drágulás jelentősen növeli az állattartók költségeit, amelyeket nem minden esetben tudnak érvényesíteni az eladási árakban. A gazdák megsegítésére már korábban megkezdték az anyajú tartóknak és a hízott bika tartóknak járó támogatások kifizetését. Németh Kevint a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnökét választották meg a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának új vezetőjévé. A szervezet közgyűlését a napokban Debrecenben tartották, ahol az új elnökségről is döntöttek. Az új vezetés egyik fő célja a hallgatók megélhetési és lakhatási helyzetének javítása, valamint a hallgatói jogok védelme. Emellett erősítenék a felsőoktatási intézmények közötti együtt működést is, értesítette rádiónkat az egyetem sajtóosztálya. Új élelmiszerbiztonsági kiadványt készített időseknek a Nébih. A tapasztalat a konyhában, biztonság az asztalon című útmutató közérthető gyakorlatias tanácsokkal segít a 65 év feletti korosztálynak eligazodni az élelmiszerbiztonság kérdéseiben. Hangsúlyozta rádiónkban Helik Ferenc, a hatóság élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
12: Maga az anyag összefoglalja már a vásárlásnál, mire figyeljenek oda, milyen élelmiszereket fogyasszanak, összefoglaljuk azokat az alapvető élelmiszerbiztonsági szabályokat, hogy a vásárlásnál mit kell betartani, nézzék meg a csomagolást, a fogyaszthatósági időt, a hűtött terméketnél fokozottan figyeljenek arra, hogy a vásárlás után minél hamarabb hűtőszekrénybe kerüljön. Hasznos tanácsokat adunk ahhoz is, hogy magát konyhába milyen higiéniai körülmények között dolgozzuk fel az élelmiszereket, illetve a készételeknek a tárolásával kapcsolatban mondunk egy-két praktikus tanácsot.
0: Mondunk egy-két praktikus információt, hogy hogyan öltözzünk ma az időjárást illetően. Hát reggel melegebben, mert hogy 5 fok van Debrecen belvárosában, de fúj a szél, és ezt ennél kevesebbnek érezzük. Viszont napközben folytatódik a szép, csendes, eseménytelen őszi időjárás.
13: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
11: Közepesen felhős időre, helyenként szeles órákra számíthatunk Debrecenben és a környéken. Legtöbb 16 fok lehet, éjszakára pedig 6 fokig hűlhet le a levegő. Nem várható fronthatás, a parlagfű pollen koncentrációja is csökkenhet a levegőben.
0: Ezt már várjuk, nagyon. És a jó időt is folytatódik, és a reggel is, ahol eredményhirdetés következik, a reggeli villám voksot illetően. Azt írja Judit, hogy mi hárman ülünk az autóban, nálunk egységes a döntés, főleg azért, mert senki másét nem kérdezem meg, csak a magamét. Ma reggel. Ej, Judit!
14: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled,
0: lehet, hogy jobban jártál volna, ha többiekét is megkérdezed, mert akkor így nyerhetett volna a te kedvenced. De mivel óriási verseny volt, tényleg nagy verseny, a Talk to You és a Csúcson túl között, itt Elek befutott a legvégén egy plusz szavazattal, sőt, Márcsiék is, úgyhogy
15: 8

0: Revolver és a Talk to You a Best FM-en. Jó reggel, Debrecen!
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: Jó reggelt a Best reggellel!
0: Október 13-án kedden jó reggelt kívánunk mindenkinek a 104,6 MHz-en. A második helyzet után mindjárt jön a reggeli villámvoks harmadik helyzetje, de előtte hadd adjak önöknek öltözködési tanácsokat, mit vegyenek fel ma, vagy mit ne. Mindegy, hogy mit, csak rózsaszín legyen, sőt, hogyha két világlapnak szeretnének hódolni, akkor legyen rózsaszín zakó, vagy öltöny felső. És melltartó semmiféleképpen sem, jó? Október, az egész hónap a merrák elleni küzdelem hónapja szerte a világon. Mi lett a célja egy ilyen hónapnak, és mondjuk ennek a napnak, hogy felhívja a hölgyek és a családtagok figyelmét arra, hogy a korai diagnózis, az időbeni felismerés, az bizony teljesen gyógyítható betegségé teszi, teheti a mellrákot. És ezért fontos az önvizsgálat, illetve az, hogy a nők figyeljenek saját magukra, és mi figyeljünk a hölgyekre. Ezért október 13-a egyrészt a melltartó nélküli világnap, másrészt pedig a dolgoz pinkben, öltöz rózsaszínbe világlap, úgyhogy ha sok rózsaszínben öltözött, munkába igyekvő hölgyet tetszenek találni, látni Debrecen utcáin, akkor ez ennek köszönhető. Judit, köszönjük, hogy emlékeztettél rá, és hogy miért mondtam azt, hogy a két világlapnak is szeretnének hódolni, akkor legyen ez a rózsaszín egy zakó vagy egy öldönyfelső. Hát azért kérem, mert ma van az öltöny és az elegancia ünnepnapja. Az megvan, hogy melyik sorozatnak köszönhetően?
3: Srácok, elmondok nektek egy oltári sztorit. Annak a történetét, hogy jártam anyátokkal.
4: Mi most büntetésben vagyunk?
3: Nem.
5: Sokáig fog tartani.
3: Igen. 25 évvel ezelőtt, mielőtt apa lettem volna, teljesen más életem volt.
2: Így jártam anyátokkal.
0: Neil Patrick Harris, azaz Barney Stinson, aki hát egy nagy csajozós figura volt, és hát minden problémára egyetlen megoldás látott, ami nem volt más, mint az öltöny. Úgyhogy a mai nap az öltöny és az elegancia napja. Az öltöz fel, öltöz ki nap. 5 fok van, így tessenek öltözködni, jó? És csak a Best FM a harmadik helyen ma reggel a The Rolling Stones végzett.

0: Debrecen zenei kedvencei.
1: A mi kedvencei!
0: Megállás nélkül.
2: Ez a Best FM.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Őszi akciós hétvége az Oázisban. Látogassák kertészeteinkbe, mert ezen a hétvégén 30% faiskolai kedvezménnyel várunk.
3: Oázis Kertészet, Balmazújvárosi út, oazis.hu.
4: Komplett olaj és szűrőcsere. Autodrom Debrecen.
5: Te is vágysz egy minőségi burgerre? Német konyhabútorok most 25% bevezető kedvezménnyel a Konyhaluxnál. Burger Küchen. Harapj rá a német minőségre. Konyhalux.hu.
6: December 4-én újra gospel karácsony Debrecenben a Kölcsei Központban. Közel 30 fős kórus, élőzenekar és egy felejthetetlen este. Jegyek a kultix.hu-n és a Kölcseiben.
7: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. Tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
8: Színes kultúrák, hagyományok, ízek és zene a Nemzetiségi és Roma Kulturális Napon. Most szombaton 13 órától a fórum előtti téren vár a szlovák és román tánc, roma és görög táncház, gasztronómiai bemutató és színes programok. 17 óra 30 perctől pedig Kajiag és Döndi Duó koncert. Nemzetiségi és Roma Kulturális Nap. Most szombaton ünnepeljük együtt a kultúrák sokszínűségét.
9: A programot a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT Városi Civil Alapkezelő keretében civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása keretében támogatta.
10: A reklám után újra
11: Debrecen zenei kedvencei
10: megállás nélkül.
12: Hi, we're the Pussycat Dolls.
13: Hi, this is Lionel Richie.
14: Hey, what's up? This is Bebe Rexha.
15: Sziasztok, Pálinás vagyok.
10: Bárhol is vagy.
16: Bárhol is vagy.

0: Na ja, a hétvége jön, hát egyszer csak eljön majd, ma még csak kedd van, kedd reggel, és ez a Best FM.
1: Hallgatónk jelenti az utakról.
0: A Hip Hop Boys dala után közlekedési információk a kedd reggelben. Jó reggelt neked!
2: Szia Laci, Szabó Reni vagyok. Meg szeretném tudni, hogy a Sámsoni úton mi történik.
0: Mi történne?
2: Nem tudom, de tegnap és ma is itt ülünk a dugóba, nem halad a sor.
0: Máskor szokott?
2: Hát dinamikusabban. Tudni, hogy van valami baleset.
0: Baleset? Arról még nem kaptunk hírt, viszont most írja Zoli, hogy a Sámsoni út a táblától a Kassai sarokig 30 perc, és 2 darab Xanax. Lehet, be kellett volna fejezni ezt a 4-sávos utat? Ó, kis költői kérdés. Szóval dugó van a Sámsoni úton, és nem csak ott, hanem a Móri Zsigmondon is. Ági is hasonló kérdést tett fel Viber üzenetében. Hello Laci, mi történt a Móricon? Be van állva, nem tudnak az Augusta felé bemenni, emiatt áll a forgalom. Aha, szóval akkor beengedési probléma van, és ez okoz némi blokkot a Móri Zsigmondon, a Szanis úton, ahogy a debrecenek hívják, a debreceniek. Na még egy Trafipax információ? Szia!
3: Ricsi vagyok, Hajdulatház belterületére Gumisnál megint kint van a fehér
0: Seat. Hajdulatház belterülete Gumis fehér Seat, és most írja Anita, hogy a 4-es számú főúton Hajdúszoboszló felől, a felüljáró tetején van egy lerobbant autó. Ez már ott a Sziggát után, vagy előtt, arra gondolsz, Anita? 500-540 és 30, 9-33, 104. Hat. Ma október 13-a van, és 37 éve annak, hogy bemutatták a 80-as évek végén, 1989-ben azt a filmet, ami azóta is nagy kedvencünk, úgyhogy jön egy kis nicsak kibeszél még hangulat. Mikó István nagyszerű szinkronjával.
4: Hé, srácok, valami hideg és nedves van itt benn a gumibugyimban. Nem tudnátok ide küldeni valakit? Hé, fiúk, a fületeken ültök? Rátok se számíthat az ember. Fázom, csuravizes vagyok, és nem törődik velem senki.
5: Jól van, Májki, itt a mama. Igen.
4: Ó, ez a kedves mama rabszolga mégis feltűnt a színen.
5: Vizinkám.
4: Rendes nő, szeretem.
5: Jó kis.
4: Nézzük csak, hogy van ez. Én elkezdek sírni, erre ő bejön egy cumis üveggel. Sírni kell. Hát rám nem lesz panasz, az biztos.

0: Abrakadabra, Eminemdalát hallották, a Steve Millerben slágeré dolgozta fel a fehér rapper itt a reggel, az önök zenei kedvenceivel, és megfejtettük a két talányt, az egyik a Sámsoni úttal, a másik pedig a Móri Zsigmonddal kapcsolatos. Utóbbi miatt azért van most nagyobb dugó, mert elromlott a sorompó, hát a klinikára beengedő egyik sorompó, és ezért van nagy dugó a Móri Zsigmondon. A Sámsonin pedig azért szokatlanul nagyobb a dugó ma, mert hogy bizony a Göcsnél lezárták, a vízmű dolgozik, szennyvíz, hiba elhárítási munkálatokhoz végeznek a Futó utca egy jelentős részét, és hát rengetegen közlekednek arrafelé reggelente, mi is, de most kénytelenek vagyunk a Sámsoni utat használni, sajnos. Kitartás mindenkinek, figyeljünk egymásra, és alkalmazzuk a cipzár elvet. Mi korábban indultunk 15 perccel, írja Andi, és ez jó ötletnek bizonyult, mert a nagy csúcs előtt mi már beértünk. Köszönjük szépen, szóval akkor a vízmű dolgozik, és Zolikám, pont erről beszélek én is, mondtuk tegnap reggel is elég sokat, hogy ezért van a dugó nagy valószínűséggel, a csőtörés, a szennyvíz vezeték javításán dolgozik még mindig a vízmű. 500-540 39-33 104-6 Trafibox aktív a Szabó Kálmánon, és Trafipax aktív Hajdúhatház belterületén, a Gumisnál.
1: Önnek mi jut eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
2: Az emberi hibák olyanok, mint a gyomok. Ápolás nélkül is szaporodnak, és ha nem gyomláljuk ki őket, hamarosan beterítik az egész életünket.

0: reggel, az önök zenei kedvenceivel. Jelentem, megjavult a Móricz Zsigmondon a klinikára beengedő sorompó, úgyhogy ott a dugó már kisebb lesz. A Sámsoni úton nem hiszem, mert ugye a futó utca továbbra is lezárva, a vízmű dolgozik, hiba elhárítási munkálatokat végez. Nekem meg van két programajánlatom mára, egy író-olvasó találkozó és egy esti koncert. Kezdem az író-olvasó találkozóval. Bartucz Évával lehet találkozni, történetek, amelyek ajtókat nyitnak címmel. Egy írónő kulissza titkai, ma délután 5 órától a helyszín a Mélius Juhász Péter könyvtár, Debrecenben, a Bem téren, tudjuk, hogy hol van mindannyian. Jó, és akkor van még egy esti ajánlatunk a Kölcsei Központban. Ma este 7 órától a Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus Te Deum koncertjére kerül sor, amelyhez jó szórakozást kíván Debrecen kedvenc rádiója és a...
1: A kulturális programajánlót támogatta a Déri Múzeum, a múzeumok őszi fesztiváljának kiemelt helyszíne.

Memories, a Best FM-en a Vero 5 dalával zártuk ezt az órát, hogy kezdődhetjen egy újabb, az önök zenei kedvencei között a Gym Class Heroes-szal.

0: És igen, ez a Best FM, ahol nem csak a legújabb zenei kedvencek, hanem az ilyen régi, klasszikus darabok is felcsendülnek, mint a... After all that we've been through, Chicago, Peter Cetera-val. Ez már a 80-as évek, 8 óra után. A kedd reggelben. Jó reggel, Debrecen!
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Ahol mozgás van, ott a Schefflert is megtalálod. Tudtad, hogy mi adunk lendületet a Debreceni Egyetem Formula Student csapatának? Vagy hogy velünk kapcsol magasabb fokozatban Lovas Zoli salakmotorversenyző? Sőt, a robotika világát is közelebb hozzuk a debreceni fiatalokhoz. A mozgás debreceni fanatikusai számíthatnak a Schefflerre. Schaeffler Debrecen. We are Schaeffler.
3: Van egy szuper ajánlatunk, mi kifizetjük az úti költséget. Bevásárolsz nálunk 40 ezerért, adunk érte egy 2000 forintos benzinutalvány. Forrásáruház, Ebes, Forrás utca 2.
1: A Maxiline-nak minden üzemanyag igényére van megoldása. Tehergépkocsik, munkagépek, mezőgazdaság. Tankoljon kedvezménnyel, rendszeresen non-stop töltőállomásainkon. Keressen bennünket a maxiline.hu-n található elérhetőségeinken.
4: Ön hallotta már az ősz legkényelmesebb kedvezményét? Prémium minőségű kárdó matracok áfa kedvezménnyel egész héten. Egészséges és pihentető alvás kedvezményesen. Le ne maradjon róla. Részletek a weboldalunkon. Kárdó, az alvás szakértője.
5: Nem minden az, aminek látszik. 50 pontos állapotfelmérés. Autodróm, Szoboszlói út.
6: Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
2: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
7: Stabil a debreceni lakáspiac, korszerűbb kezelések segíthetik a cukorbeteg gyerekeket, és lakossági megfigyelések segítségével térképezik fel a házi macskák vadászatát. Köszöntöm, íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
7: Stabil a debreceni lakáspiac, és az ingatlanfejlesztők további beruházásokban is lehetőséget látnak. Erről az első debreceni új otthon konferencián és kiállításon beszéltek, ahol a lakásvásárlás, a finanszírozás és az ingatlanfejlesztés kérdései kerültek előtérbe. Az egyik országos ingatlan közvetítő szakértője például azt emelte ki, hogy a piacot a városba költözők is élénkítik, sokan érkeznek Budapestről és a környező településekről. A lakhatást az önkormányzat is támogatja. A Phoenix lakásprogramban a munkáltatók segítséget kaphatnak dolgozóik lakbéréhez. A bérleti díj egyharmadát az önkormányzat fizetheti. A rendezvényen több mint 500 ingatlant mutattak be az érdeklődőknek. Foglalta össze a Dehír. A gyermekkori cukorbetegség korszerű kezeléseiről tanácskoztak a szakemberek a Debreceni Egyetemen. A háromnapos konferencia egyik fontos témája az új gyógyszeres terápiák alkalmazása volt, hiszen bizonyos korábban főként felnőtteknél használt készítmények már 6 éves kortól elérhetők a kettes típusú cukorbetegség és a túlsúly kezelésére, egyelőre állami támogatás nélkül. A tanácskozáson a betegség késői szövődményeiről és a megelőzési lehetőségekről is szó esett. A Debreceni Egyetem gyermekklinikájának diabetológiai részlegén mintegy 250 cukorbeteg gyermeket gondoznak, és a gyógyítás mellett a családok lelki támogatására is nagy hangsúlyt fektetnek, közölte rádiónkkal az Unideb. Lakossági megfigyelések segítségével térképezik fel a házi macskák vadászatát. A Macska Préda projekt célja, hogy kiderüljön, milyen vadon élő állatokkal kerülnek kapcsolatba a házi macskák, és ezeknek a találkozásoknak milyen állategészségügyi vagy ökológiai jelentősége lehet. Az adatgyűjtés részleteiről Szent Iványi Tamara parazitológust, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont főmunkatársát hallják.
8: Maga a projektünk az iNaturalist oldalán megy, ez egy egy közösségi tudományos weboldal, illetve ennek van telefonos applikációja is, ahol egy fotóval, amit mondjuk a macska hazahoz valami prédát, azt lefotózza a gazdi és feltölt ide, aztán majd a Macska Préda projektbe ezt belerakja, ez is az iNaturalist-en belül folyó projekt. Ezzel tényleg inkább nekünk segíteni, illetve ha ad egy pici leírást, hogy biztosan macska fogta-e, de sokat segít nekünk, hogyha a helyszínt is megadja, illetve az időpontot, hogy ez mikor történt.
7: Legtöbb 16 fokot mérhetünk ma Debrecenben és a környező településeken. Nem várható fronthatás, viszont felélénkülhet a szél, éjszakára 6 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint napos, felhős órák váltakoznak a következő napokban is, és egész héten a maihoz hasonló csúcsértékekre számíthatunk.

0: idén pont a 20. születésnapját ünnepli a Caesar Sisters nagyslágere. 2006-ból ez volt az I Don't Feel Like Dancing.
1: Oviba. Sziasztok. Suliba. Munkába menet.
2: A Best reggel ott van veled.
0: Na, Szabó Kálmán aktív Trafibox, köszönjük az információt, szóval a boxban ott csücsül a madárka, és a hallgatóink segítségével közösen megfejtettük, mi lehet a szokatlanul nagy dugó oka. A Sámsoli úton ez nem csak ma reggelre, hanem a tegnap reggelre is igaz volt, és ez pedig annak köszönhető, hogy van egy hiba elhárítási munka a Göcsnél, a Futó utcában, és nagyon sokan, akik azt használták kerülő útnak, menekülő útnak, most annak teljes lezárása miatt nem tudják. Tehát ezért vagyunk sokkal többen ma reggel, és voltunk tegnap is a Sámsoli úton. Egyébként valakinek volt egy titkos tippje, a Palkónak azt írja, hogy tipp, én a Kard utcán kerültem ki a Sámsoli úti dugót, Hajdúsámson túlvége, Csapókerti suli, egy gyerek, Rakowski út tág, másik gyerek, Böszörményi út, rendőrirányít, Vezér utca, 7 óra 17 perctől 7 óra 52 percig. Ó, hát az remek idő! Palkó, gratulálunk! Taníts, mester, taníts! Kedves Edék és kedves Kálmánok, eljött az önök a ti napotok, úgyhogy Gara Kálmánnak boldog névnapot kíván Debrecen kedvenc rádiója!
3: Boldog névnapot! Boldog névnapot!
2: Köszöntjük Kálmán nevű hallgatóinkat! A Kálmán török eredetű férfinév, jelentése maradék. Sokáig tévesen a Kolomán Kolmán névvel azonosították. Sok híresség kapta ezt a nevet, többek között Kandó Kálmán mérnök, Latabár Kálmán színművész, Mikszát Kálmán író, Tisza Kálmán politikus, Könyves Kálmán király, és természetesen ön

0: kedves Kálmán, aki most a rádiót hallgatja.
1: És igen, Gara Kálmán, aki lelkes hallgatónk, és mindent is tud a debreceni közösségi közlekedésről. Gondoljunk csak például a DKV emlékszobára. Kálmán bátyám, jó egészséget, szép napot, boldog névnapot kívánunk neked, és boldog névnapot az edéknek is.
2: Boldog névnapot, boldog névnapot.
3: Köszöntjük Ede nevű hallgatóinkat. Az Ede férfi név a germán Edvard névből rövidült. Számos híresség viseli ezt a nevet, többek közt Paulai Ede színigazgató, Szigligeti Ede író, Teller Ede magyar származású amerikai fizikus, és ön kedves Ede, aki a rádiót hallgatja.
2: Boldog névnapot kívánunk neked, Ede!
1: Az előbb egy 2006-os zenét játszottunk önöknek, 20 éves, ugye? A Caesar Sisters. Most meg egy 2006-os szatirikus játékfilm következik, ami szorosan kapcsolható a mai Edenaphoz, mert hogy a címe az volt Jancsó Miklós filmje, hogy Ede megevé ebédeme.
4: Méter, szentencia.
5: Szentencia.
4: Tudod, mit jelent?
5: Persze, hát amikor vannak ezek az ilyen szentenciák.
4: Méter, jó hülyének lenni? Szentencia, latin szó. Általános igazságot, erkölcsi megállapítást tartalmazó bölcsmondás.
5: Pontosan.
4: Az ember, hál' Isten, sose lehet elég öreg, hogy teljesen elmenjen az esze.
1: Jaj, de jó volt, drága Pepe! És kedves művész úr, Mucsi Zoltán, Kapa és Pepe, Jancsó filmjében Ede megevé ebédem. És ha már magyar filmek világa, akkor neked tökéletesen igazad van, Gerzson, Minarik Ede, a mosodás a régi idők fociával, Csaba Gyöngye. Csaba Gyöngye. Egy gyöngyszem a 80-as évekből most, a ma 82 esztendős Robert Lammal, aki a Chicago együttes alapító tagja. Boldog névnapot Edék, és boldog névnapot Kálmánokán.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére. Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk a Mikepércsi úti Tescóba, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába.
2: Mamma Mia, az ország egyik legsikeresebb musicalje a Madách Színház előadásában november 22-én Debrecenben a Phoenix Arénában. Jegyrendelés koncert.hu.
3: Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
4: December 4-én újra gospel karácsony Debrecenben a Kölcsei Központban. Közel 30 fős kórus, élőzenekar és egy felejthetetlen este. Jegyek a kultix.hu-n és a Kölcseiben.
5: A Papoptikában november 15-ig minden Rodestock multifokális és miópia kontroll szemüveglencse 30% kedvezménnyel kapható. Papoptika Szalon, Batthyány utca 10.
6: 4D futóműállítás Autodrom, Szoboszlói út 50.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei
7: megállás nélkül.
9: Hey, I'm Dua Lipa.
10: Hey, this is Justin Timberlake.
11: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
12: Hello, I'm Phil Collins.
13: Bárhol is vagy, ott van veled
14: a Best FM.

0: legnagyobb retro kedvenc, Debrecen kedvenc rádiójában a Rikie Poveritől, és egy friss közlekedési információ meg a játék előtt Szanditól. Azt írja, a Szent Alma utcáról a Piac utcára balra kanyarodva közvetlen az Ebra előtt két autó kocsant, úgyhogy óvatosan közlekedjen, aki a Szent Alma felől éppen a Piac utca felé haladott, a belső sávban történt egyébként ez a baleset. Alexandra, köszönjük szépen! Nincs kedved velünk játszani? Szerintem igen, és mindenkinek, mert a tét ma egy 10.000 forint értékű Schaeffler ajándékcsomag, a két hetes játéksorozat végén pedig egy 200.000 forint értékű elektromos roller, amit majd október 27-én reggel sorsolunk ki. De addig, hogyha legalább egy jó választ elküld a napi kérdésünkre ezen a héten vagy a jövő héten, akkor esélyes a fődíjra, illetve a mai helyes válaszsal esélyes lesz arra 10.000 forint értékű Schaeffler ajándékcsomagra, amit Vili kollega sorsol ki majd délután. A játékkérdés egyébként nála is majd Anitánál is elhangzik délelőtt, de akkor mondom én is, igyekszünk ma reggel is baromira túljárni a Best FM rádió hallgatóinak az eszén. Kérdés a következő. A Schaeffler óriás csapágyai tartják mozgásban a világ legnagyobb óriás kerekét, a London Eye-t. Ez nem egy kérdés, ez egy állítás volt. A kérdés az, hogy ez igaz, avagy hamis, tudják hova?
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
0: Ide várjuk a jó választ, szóval igaz vagy hamis, de kérjük Önöket nagy tisztelettel, ne feledkezzenek el a nevüket legalább beleírni ebbe az SMS vagy Viber üzenetben. Tiszteljük meg egymást annyival, hogy tudjuk, kitől kaptuk a jó választ vagy a rosszat, bár nincs olyan elképzelésem, hogy valaki rossz választ küldene. Sok szerencsét!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

egy nagykorú dallal köszöntjük Önöket a kedd reggelben. 18 esztendős lett ma Beyoncé Single Lady című dala, úgyhogy 8 perccel 9 óra előtt ezt játszotta Debrecen kedvenc rádiója. És most pedig egy különös zenei evolúcióval folytatjuk egy olyan énekesnő emlékére, aki egy hián 80 esztendeje 79 évvel ezelőtt született, és nem kérdés, hogy a 60-as évek egyik legnagyobb magyar énekesnő sztárja volt. Úgy hívták, hogy Mari Zsuzsi, és hát volt egy nagy slágere, a Mama, amellyel indult a Táncdal Fesztiválon 1968-ban. És ezzel a győzelemmel kiérdemelte, hogy nemzetközi porondon is, Szocsiban is képviselje Magyarországot a Mama című dallal az akkori Eurovíziós Dalfesztiválon. Nos, amikor ott járt, összeismerkedett az azt megnyerő orosz-szovjet énekesnővel, és ezt a slágért hozta ajándékba nekünk. Már nem ezt, hanem mindjárt mutatom, hogy melyiket. Ezt! Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam. Megvan mindenkinek a trombitás?

0: Ez olyan vicces dal. Imádtuk a magyar verzióját is.
1: Ami
0: egy kis kopika, mert hogy Mari Zsuzsi Szotyiból hozta haza, a Szotyi Fesztiválról, ugyanis ott ez az orosz-szovjet énekesnő nyerte. Ezzel a dallal a fesztivált. Товарищ учительница, я докливаю вам. Мы соседи не знали и не верили себе, что у нас сосед играет на кларнете и трубе. A magyar szöveget egyébként Mari Zsuzsi akkori férje, Dobos Attila, valamint Szenes Iván készítette. Ennek a fülbemászó dalocskának, amit azért nem csak a Mari Zsuzsi rajongók, hanem a fiatalabbak is ismerhetnek. Mari Zsuzsira emlékezve 79 éve született az énekesnő. Jön az Ingrid féle trombitás. 5 perccel 9 óra előtt.

Ó, sajnos nem lett végtelen a történet. Marie Margaret Islandet illeti. Lábos Vikék úgy döntöttek, hogy befejezik, nincs tovább. Milyen kár értük. Ilyen csodadalokat adtak ennek a kis országnak, és a hazai könnyű zenei életek, mint az eső. Kapunk elsőt ma, mindjárt itt van Évi, és elmondja az időjárás előrejelzésben a hírblokk legvégén. A következő órában ilyen volt, ilyen lett rovatunkban. The lie to you. Oh, yeah. 55 éves lett ma Sasha Baron Cohen, azaz Ellie G. Akit először Madonna Music című videóklipjében láthattunk, aztán az Ellie G filmben, a Boratban, és a Diktátor admirális generálisaként, utóbbival készülök majd 9 és 10 óra között. És amivel pedig mindjárt indul a reggel következő órája.

0: Dani és a Don't Be So Shy.
1: A jó zenékből sosem elég.
2: Hamarosan folytatjuk. Valami bűzlik Debrecenben, a kipusztulás szélére került a vérfűhangya boglárka a hajdúságban. Rekordszámú esetet látott el idén a vízimentők magyarországi szakszolgálata. Köszöntöm, íme a részletek, Ármán Ivi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Több város részben is kellemetlen szagra panaszkodnak a lakók Debrecenben. Az önkormányzat szerint az őszi trágyázás és az időjárási körülmények mellett a Teva területén működő egyik cég tevékenysége is okozhatja a szaghatást. A tűzoltók a napokban méréseket végeztek, de a szag forrását egyelőre nem sikerült meghatározni. A vizsgálatok szerint nincs egészségre ártalmas anyag a levegőben, és veszélyhelyzet sem áll fenn. Az önkormányzat felvett a kapcsolatot a céggel, és arra kéri a vezetését, hogy vizsgálja felül a gyártási folyamatokat. Emellett intézkedési tervet várnak a kellemetlen szagok megszüntetésére, írja a dehir.hu. A tartós aszály és a szélsőséges hőség miatt a kipusztulás szélére került a vérfűhangya boglárka nevű lepkefaj, egyik jelentős hazai állománya a Hajdúság délnyírség térségében. A szakemberek szerint az utóbbi években egyre kevesebb példányt találtak, a közelmúltban pedig tovább gyorsult az állomány csökkenése. A lepkék számára nélkülözhetetlen nedves rétek kiszáradnak, csökken a talajvíz szintje, és egyre kevesebb van abból a növényből is, amelyre a nőstények petéiket rakják. A természetvédők szerint a klímaváltozás hatásainak mérséklése és a megfelelő természetvédelmi intézkedések nélkül tovább romolhat a lepkefaj helyzete. Olvasható a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság Facebook bejegyzésében. Rekordszámú esetet látott el idén a vízimentők magyarországi szakszolgálata. A szervezet szezon értékelő összesítése szerint a strandokon több mint 4300 alkalommal volt szükség, a nagyjából 400 dolgozó segítségére, a mentőhajók pedig körülbelül 300-szor futottak ki a bajba jutottakhoz, mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a szakszolgálat elnöke.
3: 61 strandon voltunk, képzett strandi vízimentőket adunk a strandüzemeltetőknek, komoly munka, reggeltől estig, és ebben az évben 4370 esetet láttak el a kollégák. Itt aztán a kagyló vágástól kezdve a kisebb, apróbb dolgokon át a súlyosabb egészségkárosodásig minden megtalálható. Volt 49 olyan eset, ahol a bajba jutottaknak kórházba kellett kerülniük. A mentőhajóink 304 alkalommal futottak ki, amiből 97 ember életet mentettek.
2: Legtöbb 16 fokot mérhetünk ma Debrecenben és a környező településeken. Nem várható fronthatás, viszont felélénkülhet a szél, éjszakára 6 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint napos, felhős órák váltakoznak a következő napokban is, és egész héten a maihoz hasonló csúcsértékekre számíthatunk.
1: Következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Mozgásba hozzuk minden reggel.
1: Jó reggelt!
0: Ez a Best Reggel.
2: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Ebro Pikotto és a Komodo a Best FM-en.
1: Ébredjen ránk! Ez a Best reggel! Sok zenével és friss hírekkel.
0: Na, megérkeztünk a munkahelyekre, elindult a munka, 9:45 van, nagyjából már mindenhol, ahol a reggeli vagy a délelőtti műszak tart. Körülnéztek a kollégák, kolléganők körül? Már ami az outfitet illeti, vagy a munkaruhát? Rózsaszín, remélem. Ma ugyanis világszerte rózsaszínben öltözve indultak a hölgyek dolgozni, és hát egyes urak is. Nyilván, akik szolidaritást vállalnak a hölgyekkel, október a merrák elleni küzdelem hónapja, és ma van az öltöz rózsaszínbe nap, illetve a melltartó nélküli nap is egyben. Mind a kettőnek az az üzenete, a korai felismerés életeket menthet, bizony nagyon fontos a rendszeres szűrővizsgálat és önvizsgálat, mert az időben felfedezett mellrák időbeli kezelés elkezdés esetén teljesen gyógyítható. Úgyhogy nagyon jó egészséget kívánok mindenkinek. És szép napot a Best FM-mel. Egészséges vagy gyógyult hölgyeket, figyeljünk oda egymásra, és hallgassuk a Best FM-et, ahol tudjuk, a futó utca lezárva, és emiatt a Sámsoni úton jó nagy dugó alakult ki ma. Futó utcát azért kellett lezárni, mert meghibásodott egy vízvezeték, szennyvízvezeték talán, és a vízmű munkatársai dolgoznak, úgyhogy még egy kis türelmet kérünk, ahogy kész vannak, visszaadják majd a lezárt futó utcát a forgalomnak. Mi pedig adjuk az elei kedvenceket, 1992-ben jelent meg eredetiben Charles-tól és Eddie-től a Would I Lie To You. Aztán 10 évvel ezelőtt, 2016-ban, ismerős, ugye? David Guetta elkészítette a saját verzióját. 9:50 után 1 perccel, ilyen volt, és mutatom mindjárt, hogy milyen lett. A rovatunk következik.

0: Vigyázzunk egymásra az utakon is. Lassítsunk Debrecen igazi kedvenceivel. Jó utat kíván a Best FM.
1: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: szeretetével itt a Best FM.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ön hallotta már az ősz legkényelmesebb kedvezményét? Prémium minőségű kárdómatracok áfa kedvezménnyel egész héten. Egészséges és pihentető alvás kedvezményesen. Le ne maradjon róla. Részletek a weboldalunkon. Kárdó, az alvás szakértője.
3: Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás áruházban, Ebes, Forrás utca 2.
4: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nivo.hu.
5: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet, a lemezbezárt érték. Hey!

0: a Best FM. Zene mindenkinek, 5 perccel 3-4, 10 előtt a Dire Straits együttes dalát hallották Money for Nothing címmel. Filmszerelmesek, figyelem! Sacha Baron Cohen, brit színész ünnepli ma a születésnapját, és vele kapcsolatos a hír, hogy az első karakter, amit ő alakított, visszatér a mozikba hamarosan. Ugye Ellie G-ről beszéltünk, meg van mindenkinek Madonna videóklipje, a Music. 2000-ben jelent meg ősszel az album és a hozzá készült videóklip, ahol először láthattuk azt a furi figurát, aki ma az 55. születésnapját ünnepli, brit színész, komikus, forgatókönyvíró és producer. És hát milyen karaktereket köszönhetünk neki? Ali G mellett Boratot, Brunot és az admirális generálist Aladint. Igen, ma lett 55 esztendős a diktátor főszereplője.
1: Ó, csend legyen! Miért vagytok ilyen diktatúra ellenesek? És ha Amerikában diktatúra lenne, a népesség 1%-ánál lehetne az ország egész vagyona. Adócsökkentéssel még gazdagabbá tehetnétek gazdag barátaitokat. Kisegíthetnétek őket, ha veszítenek a szerencsejátékon. A szegényektől megvonhatnátok az egészségügyi ellátást és az oktatást. A média szabadnak tűnne, de titokban egyetlen ember irányítaná a családjával. Lehallgathatnátok a telefonokat. Kínoszhatnátok külföldi foglyokat. Manipulálhatnátok a választást. Hazudhatnátok arról, miért háborúztok. A börtönöket megtölthetnétek egy bizonyos fajjal, és senki nem panaszkodna. A média segítségével addig riogathatnátok a népet, míg olyan politikát nem támogatnak, ami a saját érdekük ellen van. Tudom, ezt nehéz elképzelni nektek, amerikaiaknak, de próbáljátok meg.
0: Hogy mik vannak? Sacha Baron Cohen visszatér a mozikba, mégpedig az Ellie G 2-vel, 2002 után újból. Épp a minap kapta meg az előzetest, az új előzetest, az Ellie G Who Is I című film. Úgyhogy most akkor Madonnával és Ellie G első bemutatkozásával folytatjuk, azaz Sacha Baron Cohennel.
2: Is you Madonna?
3: You my driver?
2: Is you Madonna?
3: You wish.
2: I do actually.
4: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: 42 éves ma Lomidi, a 2003-as Never Leave You című dal előadója, és mivel hogy 4 percünk van már csak 10 óráig hátra, én gyorsan folytatom is olyanokkal, akik ma születésnapot ünnepelnek, nem énekes nők, nem énekesek, már ki tudja, lehet olyan is, akad a benevezettek között. Egy a lényeg, hogy a Best FM rádió hallgatói, például Molnár Laci bácsi, aki egy hiány 80 esztendős, még mindig dolgozik, gondolom, mert víz-gáz fűtésszerelő, és hát ilyenkor, ilyenkor van a fő szezon a fűtés beindításánál, úgyhogy Molnár Lászlónak Janó kíván boldog születésnapot. Kohárszki Olivérnek pedig mama és papa, Oli ma 5 esztendős lett. Sárosiné Mariannáról a gyermekkori barátnője Krisztina sem feledkezett el, be is nevezte, egyrészt azért, mert nem csak Mariannának van ma a születésnapja, vagy Mariannak, hanem a férjének Kálmánnak a névnapja, hiszen ma Kálmán is Ede napja van. Sombordi Ricsiről a munkatársai gondoskodtak, meg lehet, hogy gondoskodnak így a születésnapi tortáról is, amit a kollektíva együtt fogyaszthat majd el a legkedvesebb munkatársal. Gali Anna ma 10 esztendős lett, egy energikus, szeretnivaló csajszika, anyukája és apukája nevezi. Kontor Juliannát pedig a lánya Enikő és az unokája, úgyhogy a legjobb édesanyát és a legjobb nagymamát köszöntjük. Pántya Norbert pedig vőlegény, a mennyasszonya nem feledkezett el róla, Judit. I.S. Györgyit Erika nevezte, szeretném meglepni e szép napon Györgyit, az ismerettségünk nem olyan régi, de annál inkább barátibb. Üzenem nem az évek száma számít, hanem a pillanatok, amelyeket az élettel töltesz meg. Az évek átalakulnak bölcsesség és eleganciává. Nem is rossz gondolat. Márton Ritát a családja és az anyukája nevezte, Rozsos Gáborné Erdélyi Edit, ma születésnapos Gábor, a férje, a lánya Kata, a fia Gábor, és 6 unokája köszönti, Anna, Gyöngyvér, Ádám, Ákos, Nóri és Kristóf. Tortát nyerhet Havrilla György, Széles Zsolt, őről a Hugi nem feledkezett el, Pocsai Tibi, róla a mennyasszonya Erika, Fige Veronika, kolléganője köszönti, Herzog Maját a szülei, 21 éves, nyerőszám, 13-án ünnepel születésnapot, de ma ünnepel Katona, Lajos Zsolt, Kelemen, Lottilia, Kassa János, és...
1: Igen, tessék.
0: Molnár Attila.
1: Üdvözlöm, igen.
0: Attila, hogy állunk a lakásfelújítással?
1: Hoznak valamit a lakásra kapcsolatban? Páromat tudom adni.
0: Nem vinnék semmilyen bútort most a lakásban. Az nem gond?
1: Hát, jó, kibírom.
0: A kérdés az, hogy hogy állsz a lakásfelújítással? Tehát mire a kis pocaklakó tiszteletét teszi, akkor kész lesz már a gyermek szoba?
1: Hát, igen. Szabad időmben azon vagyok. Igen, igen, igen.
0: Sok időtök már nincsen. Mikor érkezik a kis palánta?
1: Nem, december elején jön a drága.
0: December elején, és hát a lakás felújítás az kiterjed nyilván a babaszoba kialakítására is.
1: Hát igen, neki legyen meg előbb a helyem, ellapszok a földön, ha úgy.
0: Ó, micsoda apuka, micsoda szívlélek. Tudjuk már a nemét, vagy elszabad árulni?
1: Igen, kislány lesz.
0: Egy kislány? Hát akkor jövőre már majd te is együtt ünnepelhetsz a leánygyermekek világnapján, ami most a hétvégén volt, vasárnap, de ami ma van, október 13-án, az valami egészen más. A lányos apukák születésnapja, legalábbis egyé.
1: Így van, így van.
0: Szervusz Attila! Köszönt téged, Debrecen kedvenc rádiója!
1: Jó, egy pillanat, nem esett le, hogy miről van,
0: akkor tervezzünk újra, jó? Hiszen megnyerted a születésnapi tortádat a Monami kávézó és cukrászda csokis keksz tortáján. Na, köszönöm, én Fazekas Laci vagyok, ez pedig a...
1: Best FM.
0: Boldog babavárást kívánunk nektek, és
1: köszönöm
0: szépen. Mára pedig a körös tanyád nevében is boldog születésnapot.
1: Köszönöm, köszönöm.
0: Én ilyen vidáman szerettem volna lezárni ezt a reggel, de sajnos nem lehet, mert van egy baleset a Diószegi úton, most kaptuk a hírt. Félpállájén le is zárták a Diószegi út érintett szakaszát, 2 gépkocsi karambolozott ugyanis Debrecenben a Diószegi úton a Láner utcai kereszteződésben. Baleset, és emiatt helyszínelés. És akkor a reggel informátora.
2: A mai reggel informátora.
0: Nem az előző információt küldte, jóval korábbit Andrea, Nagy Takács Andrea.
2: nyereménye egy melans pizza.
0: Andrea is segített ugye megfejteni azt a dolgot, ami a Sámsoni úti dugót illeti, és kiderítettük, hogy valószínű a futóutca lezárása miatt volt ekkora dugó.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 10 óra van, indul a kedd délelőtt Anitával.

0: és napjaink nagy zene kedvencei.
1: Nem hiszek én már a szerelemben, csak küzdködött mindig a szerepekben, ezek tényleg.
0: Ez is a Best FM.
1: Másra vágynak.
0: Szép napot mindenkinek a 104,6 MHz-en.
2: Drágul a takarmány, egyre nehezebb helyzetben vannak a gazdák. Debreceni hallgató lett a Hőok új elnöke. Új élelmiszerbiztonsági kiadványt készített a Nébih. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
2: Az aszály miatt egyre kevesebb takarmány áll rendelkezésre, miközben az árak jelentősen emelkednek, írja a HAON. Hajdúbiharban is sok állat ellátásáról kell gondoskodni. A megyében több mint 100 000 szarvasmarhát és 166 000 juhot tartanak számon. A széna és szalma hiány mellett a kukorica termés is aggasztó. A várakozások szerint ugyanis a hazai igényeket sem fedezi majd. A drágulás jelentősen növeli az állattartók költségeit, amelyeket nem minden esetben tudnak érvényesíteni az eladási árakban. A gazdák megsegítésére már korábban megkezdték az anyajú tartóknak és a hízott bika tartóknak járó támogatások kifizetését. Németh Kevint a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnökét választották meg a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának új vezetőjévé. A szervezet közgyűlését a napokban Debrecenben tartották, ahol az új elnökségről is döntöttek. Az új vezetés egyik fő célja a hallgatók megélhetési és lakhatási helyzetének javítása, valamint a hallgatói jogok védelme. Emellett erősítenék a felsőoktatási intézmények közötti együtt működést is, értesítette rádiónkat az egyetem sajtóosztálya. Új élelmiszerbiztonsági kiadványt készített időseknek a Nébih. A Tapasztalat a konyhában, biztonság az asztalon című útmutató közérthető gyakorlatias tanácsokkal segít a 65 év feletti korosztálynak eligazodni az élelmiszerbiztonság kérdéseiben. Hangsúlyozta rádiónkban Helik Ferenc, a hatóság élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
4: Maga az anyag összefoglalja már a vásárlásnál, mire figyeljenek oda, milyen élelmiszereket fogyasszanak, összefoglaljuk azokat az alapvető élelmiszerbiztonsági szabályokat, hogy a vásárlásnál mit kell betartani, nézzük meg a csomagolást, a fogyaszthatósági időt, a hűtött terméketnél fokozottan figyeljenek arra, hogy a vásárlás után minél hamarabb hűtőszekrénybe kerüljön. Hasznos tanácsokat adunk ahhoz is, hogy magár konyhába milyen higiéniai körülmények között dolgozzuk fel az élelmiszereket, illetve a készételeknek a tárolásával kapcsolatban mondunk egy-két praktikus tanácsot.
2: Közepesen felhős időre, helyenként szeles órákra számíthatunk Debrecenben és a környéken. Legtöbb 16 fok lehet, éjszakára pedig 6 fokig hűlhet le a levegő, nem várható fronthatás, a parlagfű pollen koncentrációja is csökkenhet a levegőben.
5: Azok a 90-es évek. Most

Debrecen zenei kedvencei között egy primadonnával folytatjuk hamarosan. Kívánok mindenkinek jó utat, jó munkát, kellemes délelőttöt. A mai napot napos gomoly felhős időben töltetjük, számottevő csapadékra nem kell készülni, és 15-16 fokot ígér a meteorológia. A kálmánok és az edék készülhetnek, őket köszöntjük a mai napon, október 13-án. Jósolnak a csillagok, játszunk is a délelőtt folyamán, és érdekes témákkal is készültem. Tartsanak velem 14 óráig, a mikrofonnál Szabó Anita.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mixát Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.
2: Van egy szuper ajánlatunk, mi kifizetjük az úti költséget. Bevásárolsz nálunk 40 ezerért, adunk érte egy 2000 forintos benzinutalvány. Forrásáruház, Ebes, Forrás utca 2.
3: Színes kultúrák, hagyományok, ízek és zene a Nemzetiségi és Roma Kulturális Napon. Most szombaton 13 órától a fórum előtti téren vár a szlovák és román tánc, roma és görög táncház, gasztronómiai bemutató és színes programok. 17 óra 30 perctől pedig Kajiag és Döndi Duó koncert. Nemzetiségi és Roma Kulturális Nap. Most szombaton ünnepeljük együtt a kultúrák sokszínűségét.
4: A programot a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT Városi Civil Alap keretében, civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása keretében támogatta.
5: Ahol mozgás van, ott a Schefflert is megtalálod. Tudtad, hogy mi adunk lendületet a Debreceni Egyetem Formula Student csapatának? Vagy hogy velünk kapcsol magasabb fokozatban Lovas Zoli salakmotor versenyző? Sőt, a robotika világát is közelebb hozzuk a debreceni fiatalokhoz. A mozgás debreceni fanatikusai számíthatnak a Schefflerre. Schefler Debrecen. We are Schefler.
6: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
6: megállás nélkül.
7: Hi, this is James Blunt.
8: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
9: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
10: Hey, I'm Mariah Carey.
6: Bárhol is vagy,

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, a megszokott feladatokat könnyen ellátja, de az új dolgokat is el kell sajátítani, ezzel növelhetni szakmai tudását, hírnevét és egyúttal több jövedelemre tehetne szert. Mika, óriási szerelmi érzés keríti a hatalmába, ám etéren fontos döntést kell hoznia, érzelmes hangulatán még saját maga is meglepődik. Ikrek, vigyázzon, nehogy a gyertyát két végén égesse. Kapcsolata most ígéretesen alakul, párjával remekül megértik egymást, vigyázzon rá. Rák, pénzügyi hibáit jó ítélőképességének köszönhetően sikerül kiküszöbölni. Szépen halad előre, ám a jövővel kapcsolatos elképzelései nem nyerik el társa tetszését. Oroszlán, a mai nap a szereteté és a családé, önmaga is meglepődik érzelmes hangulatán. Szűz, közel áll a teljes összeomláshoz, tarthatatlannak érzi a helyzetét, valósággal elbújik az emberek elől, rosszul teszi. Mérleg, anyagi helyzete ingadozó, amit nehezen visel el, bizonyítani akar, de az új kapcsolatában presztízsveszteséggel kell szembenéznie. Skorpió, sikerült elrontani a hangulatát, ingerültségét nehezen tolerálják, így könnyen veszekedést robbanthat ki. Nyilas, a haladás vágya hajtja, keményen kell dolgoznia a kitűzött céljai érdekében, egy nagy lélegzetvételű esemény váratlan lehetőséget teremt. Bak, lelkesedése megnő és bármit képes megoldani, rengeteg váratlan esemény történik, de lépést tud tartani. Vízöntő, a sérelmeken emelkedjen felül, mert a hasznos munkától vonja el a figyelmét, ráadásul vetétársai előnyösebb helyzetbe kerülnének. Alak, a leghatékonyabb megoldások jutnak eszébe, szervezze úgy az idejét, hogy a párjával is lehessen, mert ő ezt nagyon igényli.
1: A zene kísér minden úton. Ez a Best FM.

0: Köszöntjük Kálmán nevű hallgatóinkat! A Kálmán török eredetű férfinév, jelentése maradék. Sokáig tévesen a Kolomán, Kolmán névvel azonosították. Sok híresség kapta ezt a nevet, többek között Kandó Kálmán mérnök, Latabár Kálmán színművész, Mikszáth Kálmán író, Tisza Kálmán politikus, Könyves Kálmán király, és természetesen ön kedves Kálmán, aki most a rádiót hallgatja.
1: A Kálmánokat és az Edéket is köszöntjük ma október 13-án itt a Best FM-en, a Melans cukrászdába pedig egy fiatalember mehet el másodmagával a tesója jó voltából. Anikó írt nekünk üzenetet, sziasztok! Az én áldott jó testvéremnek kívánok nagyon boldog névnapot, aki csupa szeretet és jóság, és kivételes szakember a szakmájában. Köszönöm, hogy van nekem, és azt is, hogy amikor én konokul viselkedek, ő akkor is nagyszerű és csodálatos ember. Legyen ez a te napod, üzeni Kálmánnak, Varga Kálmánnak Anikó, és a Best FM is csodás napot kíván, a Melans cukrászda jó voltából pedig egy két főre szóló süti meghívás a nyereményed. Gratulálunk minden mai ünneplőnek, a következő dal pedig szóljon nekik, Flipper öcsi énekel itt a Best FM-en.

0: Stabil a debreceni lakáspiac, korszerűbb kezelések segíthetik a cukorbeteg gyerekeket, és lakossági megfigyelések segítségével térképezik fel a házi macskák vadászatát. Köszöntöm, íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Stabil a debreceni lakáspiac, és az ingatlanfejlesztők további beruházásokban is lehetőséget látnak. Erről az első debreceni új otthon konferencián és kiállításon beszéltek, ahol a lakásvásárlás, a finanszírozás és az ingatlanfejlesztés kérdései kerültek előtérbe. Az egyik országos ingatlan közvetítő szakértője például azt emelte ki, hogy a piacot a városba költözők is élénkítik, sokan érkeznek Budapestről és a környező településekről. A lakhatást az önkormányzat is támogatja, a Phoenix lakásprogramban a munkáltatók segítséget kaphatnak dolgozóik lakbéréhez, a bérleti díj egyharmadát az önkormányzat fizetheti. A rendezvényen több mint 500 ingatlant mutattak be az érdeklődőknek, foglalta össze a De Hír. A gyermekkori cukorbetegség korszerű kezeléseiről tanácskoztak a szakemberek a Debreceni Egyetemen. A háromnapos konferencia egyik fontos témája az új gyógyszeres terápiák alkalmazása volt, hiszen bizonyos korábban főként felnőtteknél használt készítmények már 6 éves kortól elérhetők a kettes típusú cukorbetegség és a túlsúly kezelésére, egyelőre állami támogatás nélkül. A tanácskozáson a betegség késői szövődményeiről és a megelőzési lehetőségekről is szó esett. A Debreceni Egyetem gyermekklinikájának diabetológiai részlegén mintegy 250 cukorbeteg gyermeket gondoznak, és a gyógyítás mellett a családok lelki támogatására is nagy hangsúlyt fektetnek, közölte rádiónkkal az Unideb. Lakossági megfigyelések segítségével térképezik fel a házi macskák vadászatát. A Macska Préda projekt célja, hogy kiderüljön, milyen vadon élő állatokkal kerülnek kapcsolatba a házi macskák, és ezeknek a találkozásoknak milyen állategészségügyi vagy ökológiai jelentősége lehet. Az adatgyűjtés részleteiről Szent Iványi Tamara parazitológust, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont főmunkatársát hallják.
2: Maga a projektünk az iNaturalist oldalán megy, ez egy közösségi tudományos weboldal, illetve ennek van telefonos applikációja is, ahol egy fotóval, amit mondjuk a macska hazahoz valami prédát, azt lefotózza a gazdi és feltölt ide, aztán majd a Macska Préda projektbe ezt belerakja, ez is az iNaturalist-en belül folyó projekt. Ezzel tényleg inkább nekünk segíteni, illetve ha ad egy pici leírást, hogy biztosan macska fogta-e, de sokat segít nekünk, hogyha a helyszínt is megadja, illetve az időpontot, hogy ez mikor történt.
1: Minden, ami víz, gáz, fűtésszereléshez szükséges, az időjárás jelentést a Komplex 95 Kft. Támogatja.
0: Legtöbb 16 fokot mérhetünk ma Debrecenben és a környező településeken. Nem várható fronthatás, viszont felélénkülhet a szél, éjszakára 6 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint napos, felhős órák váltakoznak a következő napokban is, és egész héten a maihoz hasonló csúcsértékekre számíthatunk.

A Best FM-et hallgatják Debrecen zenei kedvenceivel a 104.6-on. Október 13-a a katasztrófa kockázatok csökkentésének nemzetközi napja. Az idei 2026-os világnap jelmondata, a biztonságosabb jövő otthon kezdődik. A tudomány ma már műholdakkal, időjárási modellekkel és korai riasztórendszerekkel segít előrejelezni a veszélyeket. Magyarországon ez különösen fontos, például az árvízvédelemben. A Duna és a Tisza vízellását folyamatosan figyelik, hogy a szakemberek időben felkészülhessenek az árhullámokra.

0: következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Schleffler játék a már senkinek nem ismeretlen, aki Best FM-et hallgat, bízom benne, elhangzott egy kérdés a reggelben, és most is tudnak csatlakozni. A játékunkhoz, amelynek keretében minden nap egy darab 10.000 forint értékű Schleffler ajándékcsomagot sorsolunk ki, aztán majd a fődíjat is október 27-én egy elektromos rollert 200.000 forint értékben. A mai kérdésünk így hangzik: a Schleffler óriás csapágyai tartják mozgásban a világ legnagyobb óriás kerekét, a London Eye-t. Önöknek pedig nincs más dolga, mint megírni nekünk, hogy ez a kijelentés igaz vagy hamis.
0: SMS és Viber számunk 30 933 1046. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Őszi akciós hétvége az Oázisban. Látogass el kertészeteinkbe, mert ezen a hétvégén 30% faiskolai kedvezménnyel várunk.
4: Oázis Kertészet, Balmazújvárosi út, oázis.hu.
5: A műszaki vásárlás ne bízz!

0: a szerencsére. Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk a Mike Pécsi úti Tescóba, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába.
1: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakó Park akciós lakásfoglalási lehetőség az épülőtársas házakban. Modern otthon, kiváló választás. Most még több lehetőséggel. Válasz, foglalj, költözz a jövőbe. Orient Lakó Park, Debrecen.
2: A reklám után újra
3: Debrecen zenei kedvencei.
2: Megállás nélkül.
4: Hey, this is Anastasia.
5: Hello, I'm Calvin Harris.
6: This is Carly Rae Jepsen.
7: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
8: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
2: Bárhol is vagy. Bárhol is vagy. Ott van veled.
9: A best

0: Szóval anulul a te fiad.
1: Sok-sok évvel ezelőtt máma gyönyörűséges hercegnő volt, nem volt olyan kövérke, mint ma. Minden este találkoztunk mi ketten, máma és én, a nagy pálmafa alatt is.
2: És anulul a nagy pálmafa fia.
3: Egy filmzene most a Best FM-en.

A zenei kedvencek szólnak a Best FM-en a 104.6-on. Ahogy hűvösebbre fordul az idő, bizony egyre jobban esik valami finom, melegítő étel. Előkerülhet a sütőtök, a gesztenye, az alma, a körte, és persze a fahé, amelynek már az illatától is nyugtató otthoni hangulatunk támad. A sütőtök élénk narancssárga színét adó bétakaroténból a szervezetünk például nagyon fontos A-vitamin tud előállítani, ami szerepet játszik többek között a normál látás és az immunrendszer működésében. Az alma és a körte pedig rostokkal gazdagítja az étrendünket. A hagyományos kínai orvoslásban például a gyömbért melegítőnek, a szárított gyömbért pedig még erőteljesebbnek tartják. A fahé és a fokhagyma szintén a melegítő élelmiszerek közé tartozik, ezért ezeket főként hideg időben, levesekben, kásákban vagy teákban használják. A gyömbért csípősége a hőérzetet is befolyásolhatja, ezért valóban érezhetünk tőle kellemes melegséget.

A Best FM-et hallgatják Debrecen zenei kedvenceivel, Lotfi Begi és Búrai közösen indult el itt a Best FM-en, ez a háborgó mélység. A következő két órában pedig startol a déli kívánságműsor. Én már várom a kedvenceket, hívjanak, írjanak. A forró

0: Semmit szeretnél kérni?
1: Elárulod nekünk? Hívd az 500-540-et. Best FM kívánság műsor. A jó zenékből sosem elég.
0: Hamarosan folytatjuk.
2: Valami bűzlik Debrecenben, a kipusztulás szélére került a vérfűhangya boglárka a hajdúságban. Rekordszámú esetet látott el idén a vízimentők magyarországi szakszolgálata. Köszöntöm, íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Több város részben is kellemetlen szagra panaszkodnak a lakók Debrecenben. Az önkormányzat szerint az őszi trágyázás és az időjárási körülmények mellett a Teva területén működő egyik cég tevékenysége is okozhatja a szaghatást. A tűzoltók a napokban méréseket végeztek, de a szag forrását egyelőre nem sikerült meghatározni. A vizsgálatok szerint nincs egészségre ártalmas anyag a levegőben, és veszélyhelyzet sem áll fenn. Az önkormányzat felvett a kapcsolatot a céggel, és arra kéri a vezetését, hogy vizsgálja felül a gyártási folyamatokat. Emellett intézkedési tervet várnak a kellemetlen szagok megszüntetésére, írja a dehir.hu. A tartós aszály és a szélsőséges hőség miatt a kipusztulás szélére került a vérfűhangyaboglárka nevű lepkefaj, egyik jelentős hazai állománya a Hajdúság délnyírség térségében. A szakemberek szerint az utóbbi években egyre kevesebb példányt találtak, a közelmúltban pedig tovább gyorsult az állomány csökkenése. A lepkék számára nélkülözhetetlen nedves rétek kiszáradnak, csökken a talajvíz szintje, és egyre kevesebb van abból a növény, is, amelyre a nőstények petéiket rakják. A természetvédők szerint a klímaváltozás hatásainak mérséklése és a megfelelő természetvédelmi intézkedések nélkül tovább romolhat a lepkefaj helyzete. Olvasható a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság Facebook bejegyzésében. Rekordszámú esetet látott el idén a vízimentők magyarországi szakszolgálata. A szervezet szezon értékelő összesítése szerint a strandokon több mint 4300 alkalommal volt szükség, a nagyjából 400 dolgozó segítségére, a mentőhajók pedig körülbelül 300-szor futottak ki a bajba jutottakhoz, mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a szakszolgálat elnöke.
3: 61 strandon voltunk, képzett strandi vízimentőket adunk a strandüzemeltetőknek, komoly munka, reggeltől estig, és ebben az évben 4370 esetet láttak el a kollégák. Itt aztán a kagyló vágástól kezdve a kisebb, apróbb dolgokon át a súlyosabb egészségkárosodásig minden megtalálható. Volt 49 olyan eset, ahol a bajba jutottaknak kórházba kellett kerülniük. A mentőhajóink 304 alkalommal futottak ki, amiből 97 ember életet mentettek.
2: Legtöbb 16 fokot mérhetünk ma Debrecenben és a környező településeken. Nem várható fronthatás, viszont felélénkülhet a szél, éjszakára 6 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint napos, felhős órák váltakoznak a következő napokban is, és egész héten a maihoz hasonló csúcsértékekre számíthatunk.
0: Célállomás Debrecen. Pozíció 104,3.

0: Te zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

A déli kívánság műsort hallgatják Debrecen zenei kedvenceivel itt a Best FM-en. Hello mindenkinek, én Szabó Anita vagyok, és nézzük, hogy kinek milyen dallam jár a fejében. Ezt úgy fogom látni, hogyha leírják nekem 30-as 9.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás Áruházban! Ebes! Forrás utca 2!
2: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
3: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
4: A reklám után újra
5: Debrecen zenei kedvencei
4: megállás nélkül.
6: Hi, this is Craig David.
7: Hey, this is Kylie.
8: Király Viktor vagyok.
9: Hi, this is Madonna.
10: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
4: Ez a Best FM.

Régészet már és Jútus közösségével folytatódik a Déli Kívánság műsor. Súgj egy titkot, Gábor küldi a családjának és a testvéreinek. Azzal az üzenettel, hogy nagyon hiányoztok.

0: leszem.
1: A hívható telefonszám 500-540.
2: A férjemnek, meg az egész családnak a csodálatos világot szeretném kérni. Nagyon szépen köszönöm, hogy

0: Drágul a takarmány, egyre nehezebb helyzetben vannak a gazdák. Debreceni hallgató lett a Hőok új elnöke. Új élelmiszerbiztonsági kiadványt készített a Nébih. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Az aszály miatt egyre kevesebb takarmány áll rendelkezésre, miközben az árak jelentősen emelkednek, írja a HAON. Hajdúbiharban is sok állat ellátásáról kell gondoskodni. A megyében több mint 100 000 szarvasmarhát és 166 000 juhot tartanak számon. A széna és szalma hiány mellett a kukoricatermés is aggasztó. A várakozások szerint ugyanis a hazai igényeket sem fedezi majd. A drágulás jelentősen növeli az állattartók költségeit, amelyeket nem minden esetben tudnak érvényesíteni az eladási árakban. A gazdák megsegítésére már korábban megkezdték az anyajú tartóknak és a hízott bika tartóknak járó támogatások kifizetését. Németh Kevint a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnökét választották meg a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának új vezetőjévé. A szervezet közgyűlését a napokban Debrecenben tartották, ahol az új elnökségről is döntöttek. Az új vezetés egyik fő célja a hallgatók megélhetési és lakhatási helyzetének javítása, valamint a hallgatói jogok védelme. Emellett erősítenék a felsőoktatási intézmények közötti együttműködést is, értesítette rádiónkat az egyetem sajtóosztálya. Új élelmiszerbiztonsági kiadványt készített időseknek a Nébih. A Tapasztalat a konyhában, biztonság az asztalon című útmutató közérthető gyakorlatias tanácsokkal segít a 65 év feletti korosztálynak eligazodni az élelmiszerbiztonság kérdéseiben. Hangsúlyozta rádiónkban Helik Ferenc, a hatóság élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Maga az anyag összefoglalja már a vásárlásnál, mire figyeljenek oda, milyen élelmiszereket fogyasszanak, összefoglaljuk azokat az alapvető élelmiszerbiztonsági szabályokat, hogy a vásárlásnál mit kell betartani, nézzük meg a csomagolást, a fogyaszthatósági időt, a hűtött terméketnél fokozottan figyeljenek arra, hogy a vásárlás után minél hamarabb hűtőszekrénybe kerüljön. Hasznos tanácsokat adunk ahhoz is, hogy magár konyhába milyen higiéniai körülmények között dolgozzuk fel az élelmiszereket, illetve a készételeknek a tárolásával kapcsolatban mondunk egy-két praktikus tanácsot.
0: Közepesen felhős időre, helyenként szeles órákra számíthatunk Debrecenben és a környéken. Legtöbb 16 fok lehet, éjszakára pedig 6 fokig hűlhet le a levegő, nem várható fronthatás, a parlagfű pollen koncentrációja is csökkenhet a levegőben.
1: A hírek után folytatódik az Éri kívánságműsor.
3: Ön kérte már kedvencét?
1: A hívható telefonszám

0: Veszte FM Rádió kívánság műsor.
1: Jó napot kívánok.
0: Üdvözlöm. Mit szeretne?
1: Csend dallamat. Song of Fire.
0: Rendben, ez saját részre, vagy küldjük valakinek?
1: Hát a húgomnak küldje.
0: Őt hogy hívják?
1: Tündi.
0: Tündi kedves, bízom benne, hogy hallasz bennünket, a Disturbed sláger érkezik neked, a Song of Silence. A déli kívánság műsorban, itt a Veszte FM-en.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Őszi akciós hétvége az Oázisban. Látogass el kertészeteinkbe, mert ezen a hétvégén 30% faiskolai kedvezménnyel várunk.
3: Oázis Kertészet, Balmazújvárosi út, oázis.hu.
4: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
5: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel, több száz elem választékkal, egyes konyhák 10-15% kedvezménnyel, Carpet Max Konyha Stúdió, Salétrom utca 5, ingyenes parkolás az udvarban.
6: Van egy szuper ajánlatunk, mi kifizetjük az úti költséged. Bevásárolsz nálunk 40 000-ért, adunk érte egy 2000 forintos benzinutalvány. Forrás Áruház, Eves, Forrás utca 2.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei.
7: Megállás nélkül.
9: Hi, we're the Pussycat Dolls.
10: Hi, this is Lionel Richie.
11: Hey, what's up, this is Bibi Rexha.
12: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
13: Bárhol is vagy, ott van veled.

0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Hey! Nagy vagy! Szuper érzés, mi? Megint jók vagyunk, öreg!
2: Hey, Michael! Miért mész el? Játszhatnánk egy hármast.
3: Nem. Inkább nem.
2: Mész gyakorolni a baseball pofozást?
3: Mit akarsz egy baseballozótól? Mit keresne ő a kosárlabda pályán?
1: Biztos már el is felejtett játszani.
4: Michael, hallja ezt! Azt hiszik, elfelejtett kosarazni.
3: Meglátjuk, igazuk van-e.
5: És újra a Chicago Bulls színeiben Michael Jordan!
0: Egy filmzene most a Best FM-en.

Egy nagyon kedves kérés érkezett, nem tudtam neki ellenállni, mondjuk nem is nagyon szoktam a kéréseknek, a kívánság műsort illetően. Sziasztok! A születésnapomra kérek egy Queen számot. Nagyon szépen köszönöm, Edina, Szombathelyről. Nagyon jó, hogy írtál. A Queen dal már is indul neked, és Isten értesen nagyon sokáig. A Rádió Gagával pedig én is elköszönök Önöktől, és kívánok további csodás délutánt. Ne feledjük, hogy 17 órától is kívánság műsor. Itt a Best FM-en, mi pedig találkozunk legközelebb. Szabó Anitát hallották.

0: van, munkahelyen,
1: bárhol. Best FM.
2: Stabil a debreceni lakáspiac, korszerűbb kezelések segíthetik a cukorbeteg gyerekeket, és lakossági megfigyelések segítségével térképezik fel a házi macskák vadászatát. Köszöntöm, íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Stabil a debreceni lakáspiac, és az ingatlanfejlesztők további beruházásokban is lehetőséget látnak. Erről az első debreceni új otthon konferencián és kiállításon beszéltek, ahol a lakásvásárlás, a finanszírozás és az ingatlanfejlesztés kérdései kerültek előtérbe. Az egyik országos ingatlan közvetítő szakértője például azt emelte ki, hogy a piacot a városba költözők is élénkítik, sokan érkeznek Budapestről és a környező településekről. A lakhatást az önkormányzat is támogatja, a Phoenix lakásprogramban a munkáltatók segítséget kaphatnak dolgozóik lakbéréhez, a bérleti díj egyharmadát az önkormányzat fizetheti. A rendezvényen több mint 500 ingatlant mutattak be az érdeklődőknek, foglalta össze a Dehír. A gyermekkori cukorbetegség korszerű kezeléseiről tanácskoztak a szakemberek a Debreceni Egyetemen. A háromnapos konferencia egyik fontos témája az új gyógyszeres terápiák alkalmazása volt, hiszen bizonyos korábban főként felnőtteknél használt készítmények már 6 éves kortól elérhetők a kettes típusú cukorbetegség és a túlsúly kezelésére, egyelőre állami támogatás nélkül. A tanácskozáson a betegség késői szövődményeiről és a megelőzési lehetőségekről is szó esett. A Debreceni Egyetem gyermekklinikájának diabetológiai részlegén mintegy 250 cukorbeteg gyermeket gondoznak, és a gyógyítás mellett a családok lelki támogatására is nagy hangsúlyt fektetnek, közölte rádiónkkal az Unideb. Lakossági megfigyelések segítségével térképezik fel a házi macskák vadászatát. A Macska Préda projekt célja, hogy kiderüljön, milyen vadon élő állatokkal kerülnek kapcsolatba a házi macskák, és ezeknek a találkozásoknak milyen állategészségügyi vagy ökológiai jelentősége lehet. Az adatgyűjtés részleteiről Szent Iványi Tamara parazitológust, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont főmunkatársát hallják.
3: Maga a projektünk az iNaturalist oldalán megy, ez egy közösségi tudományos weboldal, illetve ennek van telefonos applikációja is, ahol egy fotóval, amit mondjuk a macska hazahoz valami prédát, azt lefotózza a gazdi és feltölt ide, aztán majd a Macska Préda projektbe ezt belerakja, ez is az iNaturalist-en belül folyó projekt. Ezzel tényleg inkább nekünk segíteni, illetve ha ad egy pici leírást, hogy biztosan macska fogta-e, de sokat segít nekünk, hogyha a helyszínt is megadja, illetve az időpontot, hogy ez mikor történt.
2: Legtöbb 16 fokot mérhetünk ma Debrecenben és a környező településeken. Nem várható fronthatás, viszont felélénkülhet a szél, éjszakára 6 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint napos, felhős órák váltakoznak a következő napokban is, és egész héten a maihoz hasonló csúcsértékekre számíthatunk.

műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ahol mozgás van, ott a Schefflert is megtalálod. Tudtad, hogy mi adunk lendületet a Debreceni Egyetem Formula Student csapatának? Vagy hogy velünk kapcsol magasabb fokozatban Lovas Zoli salakmotor versenyző? Sőt, a robotika világát is közelebb hozzuk a debreceni fiatalokhoz. A mozgás debreceni fanatikusai számíthatnak a Schefflerre. Schefler Debrecen. We are Schefler. Színes kultúrák, hagyományok, ízek és zene a Nemzetiségi és Roma Kulturális Napon. Most szombaton 13 órától a fórum előtti téren vár a szlovák és román tánc, roma és görög táncház, gasztronómiai bemutató és színes programok. 17 óra 30 perctől pedig Kajiag és Döndi Duó koncert. Nemzetiségi és Roma Kulturális Nap. Most szombaton ünnepeljük együtt a kultúrák sokszínűségét. A programot a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT Városi Civil Alapkezelő keretében civil közösségi tevékenységet

0: tevékenységek és feltételeinek támogatása keretében támogatta.
1: A Papoptikában november 15-ig minden Rodens Doc multifokális és miópia kontroll szemüveglencse 30% kedvezménnyel kapható. Papoptika Szalon, Batthyány utca 10.
2: Van egy szuper ajánlatunk, mi kifizetjük az úti költséget. Bevásárolsz nálunk 40 ezerért, adunk érte egy 2000 forintos benzinutalvány. Forrás Áruház, Ebes, Forrás utca 2.
3: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakópark akciós lakásfoglalási lehetőség az épülőtársas házakban. Modern otthon, kiváló választás. Most még több lehetőséggel. Válasz, foglalj, költözz a jövőbe. Orient Lakópark, Debrecen.
4: A reklám után újra
5: Debrecen zenei kedvencei
4: megállás nélkül.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hey, this is Justin Timberlake.
8: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
9: Hello, I'm Phil Collins.
4: Bárhol is vagy, ott van veled
10: a Best FM.
4: A Best FM.

0: ilyennek a hajcsatok. Fiúk a lányokra, bátran itt most hajtsatok. Kezet az égbe, felrepüljenek a hajcsatok.
1: FMN, online, mobilon, ahol csak jól esik.

0: Valami bűzlik Debrecenben, a kipusztulás szélére került a vérfűhangya boglárka a hajdúságban. Rekordszámú esetet látott el idén a vízimentők magyarországi szakszolgálata. Köszöntöm, íme a részletek, Ármán Ívi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Több városrészben is kellemetlen szagra panaszkodnak a lakók Debrecenben. Az önkormányzat szerint az őszi trágyázás és az időjárási körülmények mellett a Teva területén működő egyik cég tevékenysége is okozhatja a szaghatást. A tűzoltók a napokban méréseket végeztek, de a szag forrását egyelőre nem sikerült meghatározni. A vizsgálatok szerint nincs egészségre ártalmas anyag a levegőben, és veszélyhelyzet sem áll fenn. Az önkormányzat felvette a kapcsolatot a céggel, és arra kéri a vezetését, hogy vizsgálja felül a gyártási folyamatokat. Emellett intézkedési tervet várnak a kellemetlen szagok megszüntetésére, írja a dehir.hu. A tartós aszály és a szélsőséges hőség miatt a kipusztulás szélére került a vérfűhangya boglárka nevű lepkefaj, egyik jelentős hazai állománya a hajdúság délnyírség térségében. A szakemberek szerint az utóbbi években egyre kevesebb példányt találtak, a közelmúltban pedig tovább gyorsult az állomány csökkenése. A lepkék számára nélkülözhetetlen nedves rétek kiszáradnak, csökken a talajvíz szintje, és egyre kevesebb van abból a növény, is, amelyre a nőstények petéiket rakják. A természetvédők szerint a klímaváltozás hatásainak mérséklése és a megfelelő természetvédelmi intézkedések nélkül tovább romolhat a lepkefaj helyzete. Olvasható a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság Facebook bejegyzésében. Rekordszámú esetet látott el idén a vízimentők magyarországi szakszolgálata. A szervezet szezon értékelő összesítése szerint a strandokon több mint 4300 alkalommal volt szükség, a nagyjából 400 dolgozó segítségére, a mentőhajók pedig körülbelül 300-szor futottak ki a bajba jutottakhoz, mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a szakszolgálat elnöke.
2: 61 strandon voltunk, képzett strandi vízimentőket adunk a strandüzemeltetőknek, nagyon komoly munka, reggeltől estig, és ebben az évben 4370 esetet láttak el a kollégák. Itt aztán a kagyló vágástól kezdve a kisebb, apróbb dolgokon át a súlyosabb egészségkárosodásig minden megtalálható. Volt 49 olyan eset, ahol a bajba jutottaknak kórházba kellett kerülniük. A mentőhajóink 304 alkalommal futottak ki, amiből 97 ember életet mentettek.
0: Legtöbb 16 fokot mérhetünk ma Debrecenben és a környező településeken. Nem várható fronthatás, viszont felélénkülhet a szél, éjszakára 6 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint napos, felhős órák váltakoznak a következő napokban is, és egész héten a maihoz hasonló csúcsértékekre számíthatunk.
3: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
4: Köszönjük szépen a híreket! Ez a Best FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, 3 óra elmúlt. Hát egy kedd délután úgy önmagában nem túl izgalmas, de megpróbáljuk azzá tenni. Sok zenével, hasznos infókkal, játékkal érdemes lesz velünk maradni. Na kezdjük neki! Katy Perry és a Hot and Cold. Indulunk!
5: A hírek

0: üzletben, irodában, építkezésen, gyárban.
1: Bárhol is vagy, ott van veled
0: a Best FM.
1: A Best FM.

0: a Best FM, Debrecen kedvencei a 104-on szólnak. Friss ropogós közlekedési infokat hoztam. Az első jó tanácsom, hogy a Borzán Gáspár utcát, aki csak teheti, kerülj el. Egyrészt ugyebár ott eleve megnehezíti a dolgot, plusz a mi híreink szerint nemrég sajnos egy baleset is történt ott Borzán Gáspár utca, tehát aztán... Van egy kocsonásos baleset kifelé a Balmazújvárosi úton, az Orlen kút előtt. A belső sáv foglalt. Köszönjük szépen. Trafiznak a rendőrök a Szabó Kálmán utcán, működik a Trafibox, illetve a 471-esen a szokásos helyen Debrecen és vezető oldalon is ellenőrzés van.
1: A Trafibox információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Debreceni kereszteződésben, önök viszont igen, úgyhogy továbbra is várom a közlekedési infókat a hallgatóinktól. A 3933-1046-ra tudnak írni, az 500-540-en pedig lehet hívni, csak óvatosan. Báj Alex is önökkel kocsikázik.
2: Az én rózsám, egy olyan szép lány, hogy koporsója,

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ön hallotta már az ősz legkényelmesebb kedvezményét? Prémium minőségű kárdó matracok áfa kedvezménnyel egész héten. Egészséges és pihentető alvás kedvezményesen. Le ne maradjon róla. Részletek a weboldalunkon. Kárdó, az alvás szakértője.
3: Te is vágysz egy minőségi burgerre? Német Konyha bútorok most 25% bevezető kedvezménnyel a Konyhaluxnál. Burger Küchen. Harapj rá a német minőségre. Konyhalux.hu.
4: Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás áruházban! Ebes! Forrás utca 2!
5: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
6: Céges buli, családi születésnap vagy egy felejthetetlen baráti összejövetel? A Tubatanya egyedülálló környezetet és parázson sült hagyományos ízeket kínál minden rendezvényhez. Részletek és időpontfoglalás tubatanya.hu.

0: hallnak.
1: A Best FM-et hallgatják, ez volt a Tankcsapda, és közben azt is megtudtuk önöktől, hogy a Budai Nagyantalon is működik a Trafibox.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
1: A Scheffler Debrecen játékát fogjuk most játszani. Hát úgy látom az üzenetekben, hogy ma is mindenki rámoccant az ajándékcsomagra, meg a fődíjra, az elektromos rollerre. Nagyon gyorsan a szabályok, minden nap fölteszünk egy igaz-hamis kérdést, a helyesen válaszolók közül valaki viszi a napi ajándékcsomagot 10.000 forint értékben, és az összes helyesen válaszoló között a legvégén sorsolunk majd egy 200.000 forint értékű elektromos rollert. A mai kérdés, ha még valaki lemaradt volna róla, igaz vagy hamis, hogy a Scheffler óriás csapágyai tartják mozgásban a híres London Eye óriás kereket? Igaz vagy hamis, ha ennyit elküldenek a 3933-1046-ra, nekem az elég, aztán nem sokára kiderül, hogy kihez fordul ma a szerencse kereke. 3933-1046, írjanak!
3: Reklámot hallottak!

0: A Bestet hallgatják a 104.6-on. Az autósoknak mondom, hogy még mindig tart a helyszínelés a Balmazújvárosi úton. A városból kifelé az Orlenk út magasságában 3 autó ütközött.
1: Jó utat kíván a Best FM.
0: Nálunk pedig jön Fenyő Miki. Most október elején a Zene Világnapja alkalmából emléktáblát kapott hol máshol, mint Budapesten a Szent István Parknál. Hát ugye volt egy kis balhé az egész dolog körül, mert eredetileg szobrot szerettek volna állítani neki, viszont az elkészült szobor makett nagyon nem nyerte el a környéken lakók tetszését, úgyhogy így egy emléktábla maradt. Meg a dalai. Ez a napfény a jégen a Bestel.

104.6-on. Hú, de pontosak vagyunk, hajszálra 4 óra van. Úgyhogy most egy kicsit átengedjük a terepet a híreknek, de csak egy kicsit, mert aztán jövünk vissza a Supermod dalával.

0: Drágul a takarmány, egyre nehezebb helyzetben vannak a gazdák. Debreceni hallgató lett a Hőok új elnöke. Új élelmiszerbiztonsági kiadványt készített a Nébih. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Az aszály miatt egyre kevesebb takarmány áll rendelkezésre, miközben az árak jelentősen emelkednek, írja a HAON. Hajdúbiharban is sok állat ellátásáról kell gondoskodni. A megyében több mint 100 000 szarvasmarhát és 166 000 juhot tartanak számon. A széna és szalma hiány mellett a kukorica termés is aggasztó. A várakozások szerint ugyanis a hazai igényeket sem fedezi majd. A drágulás jelentősen növeli az állattartók költségét, amelyeket nem minden esetben tudnak érvényesíteni az eladási árakban. A gazdák megsegítésére már korábban megkezdték az anyajú tartóknak és a hízott bika tartóknak járó támogatások kifizetését. Németh Kevint a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnökét választották meg a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának új vezetőjévé. A szervezet közgyűlését a napokban Debrecenben tartották, ahol az új elnökségről is döntöttek. Az új vezetés egyik fő célja a hallgatók megélhetési és lakhatási helyzetének javítása, valamint a hallgatói jogok védelme. Emellett erősítenék a felsőoktatási intézmények közötti együttműködést is, értesítette rádiónkat az egyetem sajtóosztálya. Új élelmiszerbiztonsági kiadványt készített időseknek a Nébih. A tapasztalat a konyhában Biztonság az asztalon című útmutató közérthető gyakorlatias tanácsokkal segít a 65 év feletti korosztálynak eligazodni az élelmiszerbiztonság kérdéseiben. Hangsúlyozta rádiónkban Helik Ferenc, a hatóság élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Maga az anyag összefoglalja már a vásárlásnál, mire figyeljenek oda, milyen élelmiszereket fogyasszanak, összefoglaljuk azokat az alapvető élelmiszerbiztonsági szabályokat, hogy a vásárlásnál mit kell betartani, nézzük meg a csomagolást, a fogyaszthatósági időt, a hűtött termékeknél fokozottan figyeljenek arra, hogy a vásárlás után minél hamarabb hűtőszekrénybe kerüljön. Hasznos tanácsokat adunk ahhoz is, hogy magát konyhába milyen higiéniai körülmények között dolgozzuk fel az élelmiszereket, illetve a készételeknek a tárolásával kapcsolatban mondunk egy-két praktikus tanácsot.
0: Közepesen felhős időre, helyenként szeles órákra számíthatunk Debrecenben és a környéken. Legtöbb 16 fok lehet, éjszakára pedig 6 fokig hűlhet le a levegő, nem várható fronthatás, a parlagfű pollen koncentrációja is csökkenhet a levegőben.
3: Minden, ami víz, gáz, fűtésszereléshez szükséges, az időjárás jelentést a Komplex 95 Kft. Támogatja.
4: Köszönjük a híreket, ez a Best FM, 4 óra múlt. Ha még dolgoznak, akkor gondoljanak arra, hogy hát azoknak se sokkal könnyebb, akik most indulnak el hazafelé a csúcsforgalomban. Minden esetre mi itt leszünk, hozzuk a legütősebb zenéket. Jön a Supermód és a Tell Me Why.

0: Ez a Best FM, a 104.6-on, jó utat hazafelé. Ha a Borzán Gáspáron kell hazamenniük, akkor az első jó tanácsom az, hogy inkább menjenek másfelé. A második pedig, hogyha muszáj arra menniük, hogy akkor előtte nagy levegő, számoljanak el 10-ig és kötéli degzet. Az útfelbontás miatt ott eleve nagyon nagy fennakadások vannak most, plusz nem olyan régen sajnos még egy baleset is történt. És a külső Balmazújvárosi úton a városból kifelé az Orlenk út magasságában is baleset van, 3 autó ütközött, ott pedig ez tartja fel a forgalmat. Nagyon óvatosak legyenek. És közben azért van egy fontos dolgunk, át kell adnunk az ajándékcsomagot.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Itt az igazság pillanata, a Schaeffler Debrecen játékában át kell adnunk a

0: Nem, de szeretnék eljutni oda, és majd kipróbálom, és szólok, hogy minden rendben volt vele.
1: Ha ott jársz a London Eye-nál, mindenképpen nézd meg a csapágyakat, és fényképezd le nekünk, hogy tudjuk, hogy tényleg úgy van. Gratulálok neked!
0: Rendben, nagyon köszönöm.
1: Ez a te napod.
0: Remélem.
1: Van egy 10.000 forint értékű ajándékcsomagod, ez már tutira a tiéd, illetve természetesen esélyes vagy az egész Scheffler játék fődíjára, egy 200.000 forint értékű elektromos rollerre is. Úgy hallom a hangodon, hogy arra pályázol igazán.
0: Igen, pályázok rá, arra is.
1: Aha, hova gurulnál vele először, ha megnyernéd?
0: Szerintem a Nagyerdőre.
1: Jól van, drukkolok neked, gratulálok.
0: Köszönöm szépen nektek. Sziasztok!
1: Örülök, hogy Orsinak örömöt szerezhettünk. Ami nagyon fontos, mindenki, aki helyes választ küldött, benne van a fődíj sorsolásban, tehát mindenki esélyes a rollerre. Holnap pedig egy újabb kérdéssel jövünk.
2: Udvarias kiszolgálás, minőségi üzemanyag, kedvező ár éjjel-nappal, Maxiline töltőállomás.
3: Van egy szuper ajánlatunk, mi kifizetjük az úti költséget. Bevásárolsz nálunk 40 000-ért, adunk érte egy 2000 forintos benzinutalvány. Forrás Áruház, Ebes, Forrás utca 2.
4: Ön hallotta már az ősz legkényelmesebb kedvezményét? Prémium minőségű kárdómatracok áfa kedvezménnyel egész héten. Egészséges és pihentető alvás kedvezményesen. Le ne maradjon róla. Részletek a weboldalunkon. Kárdó, az alvás szakértője.
5: December 4-én újra gospel karácsony Debrecenben a Kölcsei Központban. Közel 30 fős kórus, élőzenekar és egy felejthetetlen este. Jegyek a kultix.hu-n és a Kölcseiben.
6: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére. Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk a Mikepércsi úti Tescóba, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei.
7: Megállás nélkül.
9: Hi, this is James Blunt.
10: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
11: Sziasztok! Heinz Gábor Biga vagyok.
12: Hey, I'm Mariah Carey.
7: Bárhol is vagy. Ott van veled.
13: A Best FM.

0: such faith. Ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, jó utat hazafelé mindenkinek, 3 perc múlt el 5:30. 5 órától pedig az önök kérése számunkra parancs, nem sokára beindítjuk a mai kívánságműsort, sőt, hát tulajdonképpen már most elkezdhetünk készülődni, ha már tudják, hogy mit szeretnének hallani, akkor akár már is söröketnek.
1: A hívható telefonszám 500-540.
2: 500-540.
0: Mostantól gyűjtöm a kéréseket a mai kívánságműsorhoz, és hogy addig is legyen mit hallgatni, itt van most a Hooligans.

Ez a Best FM a 104.6-on. Köszi, hogy az utakon is velünk vannak. A hallgatóink folyamatosan jelentenek nekünk a délutáni csúcsforgalomból. Például a Budai-Nagyantalon még mindig működik a Trafibox, ezt most éppen Sanyi írta meg nekünk. Illetve egy kicsit távolabbról írja nekünk Ildikó, hogy a 471-esen Nyírbátor belterületén a Zrínyi utcán is trafi van. Ezt az infót is köszönjük, reméljük valakinek hasznos lesz. Ne a Dudát nyomják, hanem nekünk nyomassák a közlekedési infókat, meg kérjenek mellé dalokat is, hiszen nem sokára indítjuk a kívánságműsort. 500-540 a telefonszámunk, és ha már a közlekedésnél tartunk, akkor út a pokolba, itt van Chris Rea.

0: a Best FM a 104.6-on, és ez pedig itt... Ez pedig itt már a mai kívánság műsor első dala. Indulunk! Ray és a Where is My Husband, ezt már önök kérték, most még titok, hogy pontosan kicsoda és kinek küldi, de pár perces ígérem, hogy kiderül. Szóval aki hallja, adja tovább, hogy innentől kívánság műsor a Besten, az 500-540-en már hívhatnak.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ahol mozgás van, ott a Schefflert is megtalálod. Tudtad, hogy mi adunk lendületet a Debreceni Egyetem Formula Student csapatának? Vagy hogy velünk kapcsol magasabb fokozatban Lovas Zoli salakmotor versenyző? Sőt, a robotika világát is közelebb hozzuk a debreceni fiatalokhoz. A mozgás debreceni fanatikusai számíthatnak a Schefflerre. Schefler Debrecen. We are Schefler.
4: Kivételes ajánlat, kivételes alkalom a Pupillában. Hoya prémium multifokális lencséit most 50% kedvezménnyel szerezheti be. A jó látás alapja a Pupilla Optika. Ótemető 14, pupillaoptika.hu.
5: Őszi akciós hétvége az Oázisban. Látogass el kertészeteinkbe, mert ezen a hétvégén 30% faiskolai kedvezménnyel várunk.
4: Oázis Kertészet, Balmazújvárosi út, oázis.hu.
6: Vonóhorgok felszereléssel és ügyintézéssel. Autodrom, Szoboszlói út.
7: Ez reklám volt.
8: A Best FM-en.
9: Stabil a debreceni lakáspiac, korszerűbb kezelések segíthetik a cukorbeteg gyerekeket, és lakossági megfigyelések segítségével térképezik fel a házi macskák vadászatát. Köszöntöm, íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
10: A Best FM-en.
9: Stabil a debreceni lakáspiac, és az ingatlanfejlesztők további beruházásokban is lehetőséget látnak. Erről az első debreceni új otthon konferencián és kiállításon beszéltek, ahol a lakásvásárlás, a finanszírozás és az ingatlanfejlesztés kérdései kerültek előtérbe. Az egyik országos ingatlan közvetítő szakértője például azt emelte ki, hogy a piacot a városba költözők is élénkítik, sokan érkeznek Budapestről és a környező településekről. A lakhatást az önkormányzat is támogatja. A Phoenix lakásprogramban a munkáltatók segítséget kaphatnak dolgozóik lakbéréhez. A bérleti díj egyharmadát az önkormányzat fizetheti. A rendezvényen több mint 500 ingatlant mutattak be az érdeklődőknek, foglalta össze a Dehír. A gyermekkori cukorbetegség korszerű kezeléseiről tanácskoztak a szakemberek a Debreceni Egyetemen. A háromnapos konferencia egyik fontos témája az új gyógyszeres terápiák alkalmazása volt, hiszen bizonyos korábban főként felnőtteknél használt készítmények már 6 éves kortól elérhetők a 2-es típusú cukorbetegség és a túlsúly kezelésére, egyelőre állami támogatás nélkül. A tanácskozáson a betegség késői szövődményeiről és a megelőzési lehetőségekről is szó esett. A Debreceni Egyetem gyermekklinikájának diabetológiai részlegén mintegy 250 cukorbeteg gyermeket gondoznak, és a gyógyítás mellett a családok lelki támogatására is nagy hangsúlyt fektetnek, közölte rádiónkkal az Unideb. Lakossági megfigyelések segítségével térképezik fel a házi macskák vadászatát. A Macska Préda projekt célja, hogy kiderüljön, milyen vadon élő állatokkal kerülnek kapcsolatba a házi macskák, és ezeknek a találkozásoknak milyen állategészségügyi vagy ökológiai jelentősége lehet. Az adatgyűjtés részleteiről Szent Iványi Tamara parazitológust, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont főmunkatársát hallják.
11: Maga a projektünk az iNaturalist oldalán megy, ez egy közösségi tudományos weboldal, illetve ennek van telefonos applikációja is, ahol egy fotóval, amit mondjuk a macska hazahoz valami prédát, azt lefotózza a gazdi és feltölt ide, aztán majd a Macska Préda projektbe ezt belerakja, ez is az iNaturalist-en belül folyó projekt. Ezzel tényleg inkább nekünk segíteni, illetve ha ad egy pici leírást, hogy biztosan macska fogta-e, de sokat segít nekünk, hogyha a helyszínt is megadja, illetve az időpontot, hogy ez mikor történt.
9: legtöbb 16 fokot mérhetünk ma Debrecenben és a környező településeken. Nem várható fronthatás, viszont felélénkülhet a szél, éjszakára 6 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint napos, felhős órák váltakoznak a következő napokban is, és egész héten a maihoz hasonló csúcsértékekre számíthatunk.
10: És most
7: indul az esti kívánság műsor
10: a Best FM-en.
7: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
0: Balog István Vianos.
8: Hello!
0: Hú, még el se kezdtük, de már itt egy csomó kérés előttem. Így szeretjük a kívánság műsort. 0630 933 1046, ez az SMS-es Viber számunk, az 500-540-en pedig lehet hívni bennünket. Például Csilla írja, hogy sziasztok, a nagylányomnak, Nórinak szeretnék kérni egy dalt, Katy Perry, Teenage Dream, hogyha lehet róla szó. Természetesen. Viszont előtte még Sanyi küldi Ildikónak Máté Péter dalát, majd a Mondd miért szeretsz te mást. És itt van az első telefonálónk is a vonalban.
12: Szia, Magdi vagyok, és számot kérek.
0: Szia, Magdi, parancsolj, hallgatlak.
12: Where is my husband lenne az?
0: Aha.
12: Nyilván a férjemnek, Lacinak küldöm.
0: Valami üzenet Lacinak?
12: Hogy köszönöm neki az elmúlt 15 évet.
0: Rendben van, én pedig köszönöm, hogy hívtál, jön a dal.
12: Köszönöm.
0: Indítjuk a kívánság műsort, este hétig önök az adai szerkesztőink.

0: Best FM a 104.6-on, rendeljék házhoz maguknak a kedvenc dalukat. Best FM kívánság műsor 0630 933 1046, SMS-es Viber, vagy hívják az 500-540-es Best FM forró drótot. Én pedig igyekszem sietni, hogy minél több kérés beleférjen a ma estébe. Például jön majd Vastag Csabától és Vastag Tamástól az Őrizd az álmod. Editnek fogjuk elküldeni ezt a dalt. Előtte Sanyi kérésére az Underdark Project és a Summer Jam. A következő telefonálónk pedig, hát majd elmondja saját maga. Haló?
1: Szia, Best FM, Tamás vagyok. Számon szeretnék kérni a Bonanza Banzáitól a Valami véget ért című szám.
0: És kinek küldöd?
1: Ez most csak nekem megy.
0: Rendben van, a régi szép csak idők emlékére.
1: Így munka mellé, hadd szóljon. Jó?
0: Megbeszéltük, köszönöm. Hello, hello.
1: Igen, szervusz.
0: Valami véget ért. A kívánság műsor viszont még csak éppen, hogy elkezdődött. Hívjanak az 500-540-en.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Van egy szuper ajánlatunk, mi kifizetjük az úti költséget. Bevásárolsz nálunk 40 ezerért, adunk érte egy 2000 forintos benzinutalvány. Forrás Áruház, Ebes, Forrás utca 2.
5: Műszaki vizsga Gördülékenyen, Autodrom, Szoboszlói út 50.
6: Mamma Mia, az ország egyik legsikeresebb musicalje a Madách Színház előadásában november 22-én Debrecenben a Phoenix Arénában. Jegyrendelés koncert.hu.
7: Ön hallotta már az ősz legkényelmesebb kedvezményét? Prémium minőségű kárdómatracok áfa kedvezménnyel egész héten. Egészséges és pihentető alvás kedvezményesen. Le ne maradjon róla. Részletek a weboldalunkon. Kárdó, az alvás szakértője.
8: A reklám után újra
9: Debrecen zenei kedvencei
8: megállás nélkül.
10: Hey, this is Anastasia.
11: Hello, I'm Calvin Harris.
12: This is Carly Rae Jepsen.
13: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
14: Kuka MC és Richie P. Szevasztok!
15: Bárhol is vagy,
16: bárhol is vagy,
15: ott van veled
17: a Best FM.
15: A Best FM.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: FM-en, csak önökön múlik, hogy mit hallgatunk. Használják ki 06 39 33 104 6 vagy 500 540, hívjanak, írjanak. Én pedig közben két kézzel szórom a kéréseket. Például nem sokára jön az Ergótól a Létezem, amit András és a kedves felesége Zsuzsa szeretnének meghallgatni. Előtte a Walk the Moon és a Shut Up and Dance. Krisztina úton hazafelé a kocsiban szeretné jó hangosan énekelni a rádió mellett. A következő telefonálunk pedig a vonal végén. Halló, szia, adásban vagy?
1: Halló, én Tamás vagyok Ebesről.
0: Szia!
1: A páromnak, Livinek kérek egy számot, hogy nagyon szeretem őt, és a Nagy Bogi számát kérem.
0: Na várj, melyiket, mert Nagy Boginak most azért több dala is fut egyszerre, ami sláger. A
1: Jól leszek újra című
0: számot. Oké, akkor a legnagyobbat tőle, rendben van.
1: Igen.
0: Jó, egyébként ez egy nagyon népszerű dal, ezt kérte tőlünk Regina is, aki a kisfiának küldi. Oké, köszi szépen!
1: Sziasztok, köszönöm!
0: Ilyen Nagy Bogi és Des, és a Jól leszek újra a Best kívánság műsorában.

0: Ez volt az Ergo, ez pedig a...
1: Best FM kívánságműsor.
0: Nem akarom sietetni önöket, de ha biztosan bele akarnak férni a ma estébe, akkor érdemes minél hamarabb ide csörögni, vagy írni nekünk. Na mondom is, hogy mi mindennel folytatjuk, például Szabina kérésére jön a nagy klasszikus a Dirty Dancingből, a Time of My Life, saját magának kérte. Előtte Misi írja nekünk, hogy sziasztok, az Eddától a Mi vagyunk a rockot szeretném kérni magamnak, és a legjobb barátomnak, Gábornak küldeném. Köszönöm szépen, hogyha lejátszátok. Jó, de full hangerőn hallgassátok, ígérjétek meg nekem. Illetve a vonal végén János.
2: Szia, én egy jó pörgős számot szeretnék kérni. Látok, bízom, hogy mi legyen. A három kollégámnak küldöm. Misunak, Tibornak és Pistának. Egy raktárban vagyunk árukiadók. És magunknak küldöm.
0: Hogy jobban menjen a meló. Figyelj, a pörgős dal Martin Garrix-től az Animals, mert hogy ezt kérte tőlünk Pali is. Úgyhogy ezt küldöm nektek is. Jó lesz?
2: Nagyon jó, köszönöm.
0: Megbeszéltük, köszi szépen, ciao. Ez a Best FM kívánság műsorában.

0: Ez a Best FM. Itt vagyunk a mai kívánság műsor sűrűjében. Nagyon fogynak a kiadó helyeink. Ha szeretnének dalt kérni, akkor érdemes minél hamarabb csörögni az 500-540-re, vagy legalább dobni egy üzenetet a 39-33-104-6-ra, mint ahogy például Enikő írja. Sziasztok! A két kisfiammal úton vagyunk hazafelé. Szeretnék nekik kérni egy dalt David Guettától. Köszönöm szépen, hogyha lejátszátok. Nagyon szívesen. David Guetta és a Say My Name. Küldöm nektek mindjárt. De előtte meghallgatjuk, hogy Viktornak miben segíthetünk.
1: Szia, a Guns N' Roses-tól kérem a Terminátor zenét. Szóljon a rockereknek. Köszönöm.
2: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
3: Zeti, te tényleg igazi vagy. Csírd meg magad, John. Szóval, nem azért vagy itt, hogy megölj. Erre tök egyedül rájöttem. Akkor mi az ábra?
4: Az a dolgom, hogy megvédjelek.
3: Igazán? És ki küldött?
4: Te magad. 35 évvel ezután átprogramoztál, hogy legyek a testőröd. Itt és most.
3: Hát ez marha.
2: Egy filmzene most a Best

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 5 perces autómosás 42 méteres mosó utcában. Autodrom. Szoboszlói út 50.
3: December 4-én újra gospel karácsony Debrecenben a Kölcsei Központban. Közel 30 fős kórus, élő zenekar és egy felejthetetlen este. Jegyek a kultix.hu-n és a Kölcseiben.
4: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
1: Ez reklám volt.
2: A Best FM-en.
5: Valami bűzlik Debrecenben, a kipusztulás szélére került a vérfűhangya boglárka a hajdúságban. Rekordszámú esetet látott el idén a vízimentők magyarországi szakszolgálata. Köszöntöm, íme a részletek, Ármán Ivi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
5: Több város részben is kellemetlen szagra panaszkodnak a lakók Debrecenben. Az önkormányzat szerint az őszi trágyázás és az időjárási körülmények mellett a Teva területén működő egyik cég tevékenysége is okozhatja a szaghatást. A tűzoltók a napokban méréseket végeztek, de a szagforrását egyelőre nem sikerült meghatározni. A vizsgálatok szerint nincs egészségre ártalmas anyag a levegőben, és veszélyhelyzet sem áll fenn. Az önkormányzat felvett a kapcsolatot a céggel, és arra kéri a vezetését, hogy vizsgálja felül a gyártási folyamatokat. Emellett intézkedési tervet várnak a kellemetlen szagok megszüntetésére, írja a dehír.hu. A tartós aszály és a szélsőséges hőség miatt a kipusztulás szélére került a vérfűhangya boglárka nevű lepkefaj, egyik jelentős hazai állománya a hajdúság délnyírség térségében. A szakemberek szerint az utóbbi években egyre kevesebb példányt találtak, a közelmúltban pedig tovább gyorsult az állomány csökkenése. A lepkék számára nélkülözhetetlen nedves rétek kiszáradnak, csökken a talajvíz szintje, és egyre kevesebb van abból a növény is, amelyre a nőstények petéiket rakják. A természetvédők szerint a klímaváltozás hatásainak mérséklése és a megfelelő természetvédelmi intézkedések nélkül tovább romolhat a lepkefaj helyzete. Olvasható a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság Facebook bejegyzésében. Rekordszámú esetet látott el idén a vízimentők magyarországi szakszolgálata. A szervezet szezon értékelő összesítése szerint a strandokon több mint 4300 alkalommal volt szükség, a nagyjából 400 dolgozó segítségére, a mentőhajók pedig körülbelül 300-szor futottak ki a bajba jutottakhoz, mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a szakszolgálat elnöke.
6: 61 strandon voltunk, képzett strandi vízimentőket adunk a strandüzemeltetőknek, nagyon komoly munka, reggeltől estig, és ebben az évben 4370 esetet láttak el a kollégák. Itt aztán a kagyló vágástól kezdve a kisebb, apróbb dolgokon át a súlyosabb egészségkárosodásig minden megtalálható. Volt 49 olyan eset, ahol a bajba jutottaknak kórházba kellett kerülniük. A mentőhajóink 304 alkalommal futottak ki, amiből 97 ember életet mentettek.
5: Legtöbb 16 fokot mérhetünk ma Debrecenben és a környező településeken. Nem várható fronthatás, viszont felélénkülhet a szél, éjszakára 6 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint napos, felhős órák váltakoznak a következő napokban is, és egész héten a maihoz hasonló csúcsértékekre számíthatunk.
7: Köszönjük szépen, a híreket meghallgattuk, most már hallgassuk az önök kedvenceit. Vissza a kívánság műsorhoz!
8: Jó estét, szia! Dire Straits és a Listing by the Pool. Ez mehet esetleg?
7: Simán. Hova szól?
8: Mindenkinek küldöm, aki szereti és emlékszik még rá, mert ez azért már nem egy mai szám.
7: Ha nem, 1983-as, ugye?
8: Igen. Kb.
7: Igen. Valóban. Okay. Jó választás. Jön majd a Dire Straits. Itt lesz Brian Adams is, és az I Do It For You. A nagy romantikus klasszikust ma Máté küldi a szerelmének Hannának. A kívánság műsor második óráját pedig a Valmardala nyitja. Jön a balatoni lány, amit Gitta szeretne meghallgatni.
1: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
9: Most is veled,

0: Ez a 104.6, a Best FM kívánság műsorát hallgatják, és hogy tényleg legyen mit hallgatni, dobjanak ránk egy üzenetet.
1: SMS és Viber számunk 30 933 104.6,
0: vagy még jobb, hogyha felhívnak.
1: A Best FM kívánság vonala 500-540.
0: Nézzünk először egy Viber üzenetet. Szia! A mai kívánság műsorban szeretnék kérni egy számot az egyik informátorotoknak, hallgatótoknak, Kingának, aki a párom. Ó, ezek szerint ő szokott nekünk közlekedési infókat küldeni, ha jól értem. Ma van egy éve, hogy megismerkedtünk, üzenem neki, hogy várom haza, és nagyon szeretem. A dal legyen a Vétektől, a Nem újjon el. Köszönettel, Ádi. Na hát akkor, drága Kinga, a párod mindjárt neked küldi a Vétek dalát. Előtte, ha megengeded, még teljesítem Zsolt kérését. Az ő kívánságára jön a Status Quo és az In the Army Now. Plusz egy telefonáló.
2: Ja, Béla vagyok, Sámcsonkertből. Szeretnék én egy barátom, szerelmes mai napig is. Sajnos nincsenek már kapcsolatban a barát, vagy az élettársával. Az Őrült Szerelem kellene neki, amit le tudná játszani, légy szíves.
0: Rajtam nem múlik. Oké, van valami üzenet is?
3: Szeretlek, Júcsi. Hagyjú Sámson Martinka.
0: Reméljük, ennyi elég lesz, hogy visszamenjen hozzád. Én drukkolok.
3: Köszönöm szépen.
2: Szia, köszönjük.
0: Bébi Gabi és Lányi Lala és az Őrült Szerelem. Reméljük, összehozunk vele újra egy párt. Mindjárt jön is a dal.
4: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: tehetek, és ha nem újjon el. A kívánság műsor viszont egy fél óra múlva elmúlik, úgyhogy ha dalt szeretnének kérni, akkor tessék sietni. SMS, Viber, telefon, ami éppen kézre esik. A lényeg, hogy minél hamarabb kérjék a kedvenceiket. Meg a lényeg, hogy gyerek, kislány, ígyunk valamit. Nem sokára jön Fehér Krisztián slágere, ezt ma Brigitta kérte, és a fiának, Zolinak küldi. És a vonal végén is itt van velünk valaki. Haló, Best FM, kívánság műsor, szia!
1: Szia, Imre vagyok.
0: Parancsolj!
1: Én Sam Smith-től kérem az Unholy-t.
0: Nagyon jó, ó, de jó, oké. Elküldjük valakinek, kinek szól?
1: Szóljon Bodai Juditnak, hogy nagyon szeretem őt.
0: Rendben van, akkor az ő tiszteletére elővesszük ezt a dalt. Sam Smith és az Unholy most itt a kívánság műsorban. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm, sziasztok!

0: Debrecen, a Best FM-et hallgatják, és most még a szokásosnál is jobb zenék szólnak nálunk, hiszen ezeket a hallgatóink válogatják. Este hétig kívánság műsor. Szorít az idő, sietünk a kérésekkel. Tamara, figyelj! A te dalod hamarosan jön, a Follow the Flow és a tavasz a te kérésedre kerül majd elő. Viszont előtte még azt ír nekünk Peti, hogy sziasztok, Zolinak, a tesómnak szeretném kérni a kedvencét, Roxette-től a How Do You Do, hogy legyen egy kicsit jobb kedve. Hangulatjavítóként nem sokára küldjük, és...
1: Üdvözöllek, Nagy Zoltán vagyok. Sámsorkertben szeretnék kérni egy számot. Mirána szeretnék a kisvilágot, a kozmiktól. Nélkülünk ki a testével, a lelkével, és még többet igyom, vagy kevesebbet igyom.

0: kívánságműsor a Best FM-en. A forró drót 500-540. 500-540.
1: Csókoló, Vanda vagyok. A kacsájától kérem az animát. Az osztálytársaimnak és mindenkinek, aki szereti, küldöm.

0: Ez a Best FM a 104.6-on. A mai kívánság műsorunk lassanként betelik. Egyetlen egy darra van már csak időnk. Elnézést kérek azoktól, akiknek a kérése van, nem került sorra. Holnap igyekszünk pótolni. Na szóval az utolsó telefonálunk Laci a vonalban. Haló, szia!
1: Szia! Én a Sissy Catch-től kérném a Heaven and Hell-t.
0: Ah, oké. Okay.
1: Küldöm minden ismerősömnek.
0: Rendben van. A Sissy Catch a hétvégén itt volt Magyarországon, itt lépett föl Budapesten. Láttad? Hallottad?
1: Igen. Láttam, sajnos.
0: Sajnos?
1: Hát, elszállt felett is az idő. Legalábbis a videókon úgy látszik.
0: Hát igen, vagy legalábbis a fele se tudja. Úgy jött át a videókon, hogy egyrészt ilyen nagyon slamposan nézett ki a színpadon, meg hát nem volt túl lelkes az igazság, mint egy kicsit úgy unta volna az egész fellépést.
1: Igen. De ettől még ez egy jó szám.
0: Így van. És akkor ezzel zárjuk is a kívánság műsort. Sissy Catch és a Heaven and Hell. Köszönöm!
1: Szép estét!
0: Hello! Holnap folytatjuk, ciao mindenkinek!

0: Drágul a takarmány, egyre nehezebb helyzetben vannak a gazdák. Debreceni hallgató lett a Hőok új elnöke. Új élelmiszerbiztonsági kiadványt készített a Nébih. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Az aszály miatt egyre kevesebb takarmány áll rendelkezésre, miközben az árak jelentősen emelkednek, írja a HAON. Hajdúbiharban is sok állat ellátásáról kell gondoskodni. A megyében több mint 100 000 szarvasmarhát és 166 000 juhot tartanak számon. A széna és szalma hiány mellett a kukorica termés is aggasztó. A várakozások szerint ugyanis a hazai igényeket sem fedezi majd. A drágulás jelentősen növeli az állattartók költségeit, amelyeket nem minden esetben tudnak érvényesíteni az eladási árakban. A gazdák megsegítésére már korábban megkezdték az anyajú tartóknak és a hízott bika tartóknak járó támogatások kifizetését. Németh Kevint a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnökét választották meg a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának új vezetőjévé. A szervezet közgyűlését a napokban Debrecenben tartották, ahol az új elnökségről is döntöttek. Az új vezetés egyik fő célja a hallgatók megélhetési és lakhatási helyzetének javítása, valamint a hallgatói jogok védelme. Emellett erősítenék a felsőoktatási intézmények közötti együttműködést is, értesítette rádiónkat az egyetem sajtóosztálya. Új élelmiszerbiztonsági kiadványt készített időseknek a Nébih. A tapasztalat a konyhában Biztonság az asztalon című útmutató közérthető gyakorlatias tanácsokkal segít a 65 év feletti korosztálynak eligazodni az élelmiszerbiztonság kérdéseiben. Hangsúlyozta rádiónkban Helik Ferenc, a hatóság élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Maga az anyag összefoglalja már a vásárlásnál, mire figyeljenek oda, milyen élelmiszereket fogyasszanak, összefoglaljuk azokat az alapvető élelmiszerbiztonsági szabályokat, hogy a vásárlásnál mit kell betartani, nézzük meg a csomagolást, a fogyaszthatósági időt, a hűtött termékeknél fokozottan figyeljenek arra, hogy a vásárlás után minél hamarabb hűtőszekrénybe kerüljön. Hasznos tanácsokat adunk ahhoz is, hogy magá konyhába milyen higiéniai körülmények között dolgozzuk fel az élelmiszereket, illetve a készételeknek a tárolásával kapcsolatban mondunk egy-két praktikus tanácsot.
0: Közepesen felhős időre, helyenként szeles órákra számíthatunk Debrecenben és a környéken. Legtöbb 16 fok lehet, éjszakára pedig 6 fokig hűlhet le a levegő, nem várható fronthatás, a parlagfű pollen koncentrációja is csökkenhet a levegőben.

0: lendületben tart.
1: A zene lendületben tart. A Best FM-en.

Kadek, jak ten šalý, ten Prinčil.

0: Stabil a debreceni lakáspiac, korszerűbb kezelések segíthetik a cukorbeteg gyerekeket, és lakossági megfigyelések segítségével térképezik fel a házi macskák vadászatát. Köszöntöm, íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Stabil a debreceni lakáspiac, és az ingatlanfejlesztők további beruházásokban is lehetőséget látnak. Erről az első debreceni új otthon konferencián és kiállításon beszéltek, ahol a lakásvásárlás, a finanszírozás és az ingatlanfejlesztés kérdései kerültek előtérbe. Az egyik országos ingatlan közvetítő szakértője például azt emelte ki, hogy a piacot a városba költözők is élénkítik, sokan érkeznek Budapestről és a környező településekről. A lakhatást az önkormányzat is támogatja, a Phoenix lakásprogramban a munkáltatók segítséget kaphatnak dolgozóik lakbéréhez, a bérleti díj egyharmadát az önkormányzat fizetheti. A rendezvényen több mint 500 ingatlant mutattak be az érdeklődőknek, foglalta össze a Dehír. A gyermekkori cukorbetegség korszerű kezeléseiről tanácskoztak a szakemberek a Debreceni Egyetemen. A háromnapos konferencia egyik fontos témája az új gyógyszeres terápiák alkalmazása volt, hiszen bizonyos korábban főként felnőtteknél használt készítmények már 6 éves kortól elérhetők a kettes típusú cukorbetegség és a túlsúly kezelésére, egyelőre állami támogatás nélkül. A tanácskozáson a betegség késői szövődményeiről és a megelőzési lehetőségekről is szó esett. A Debreceni Egyetem gyermekklinikájának diabetológiai részlegén mintegy 250 cukorbeteg gyermeket gondoznak, és a gyógyítás mellett a családok lelki támogatására is nagy hangsúlyt fektetnek, közölte rádiónkkal az Unideb. Lakossági megfigyelések segítségével térképezik fel a házi macskák vadászatát. A Macska Préda projekt célja, hogy kiderüljön, milyen vadon élő állatokkal kerülnek kapcsolatba a házi macskák, és ezeknek a találkozásoknak milyen állategészségügyi vagy ökológiai jelentősége lehet. Az adatgyűjtés részleteiről Szent Iványi Tamara parazitológust, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont főmunkatársát hallják.
2: Maga a projektünk az iNaturalist oldalán megy, ez egy közösségi tudományos weboldal, illetve ennek van telefonos applikációja is, ahol egy fotóval, amit mondjuk a macska hazahoz valami prédát, azt lefotózza a gazdi és feltölt ide, aztán majd a Macska Préda projektbe ezt belerakja, ez is az iNaturalist-en belül folyó projekt. Ezzel tényleg inkább nekünk segíteni, illetve ha ad egy pici leírást, hogy biztosan macska fogta-e, de sokat segít nekünk, hogyha a helyszínt is megadja, illetve az időpontot, hogy ez mikor történt.
0: Legtöbb 16 fokot mérhetünk ma Debrecenben és a környező településeken. Nem várható fronthatás, viszont felélénkülhet a szél, éjszakára 6 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint napos, felhős órák váltakoznak a következő napokban is, és egész héten a maihoz hasonló csúcsértékekre számíthatunk.

0: zenéd. A te rádiód. Best FM.
1: Best FM.
2: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
3: Sziasztok, mi vagyunk a TNT.
4: Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol, a legújabb

0: Valami bűzlik Debrecenben, a kipusztulás szélére került a vérfűhangya boglárka a hajdúságban. Rekordszámú esetet látott el idén a vízimentők magyarországi szakszolgálata. Köszöntöm, íme a részletek, Ármán Ívi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Több városrészben is kellemetlen szagra panaszkodnak a lakók Debrecenben. Az önkormányzat szerint az őszi trágyázás és az időjárási körülmények mellett a Teva területén működő egyik cég tevékenysége is okozhatja a szaghatást. A tűzoltók a napokban méréseket végeztek, de a szag forrását egyelőre nem sikerült meghatározni. A vizsgálatok szerint nincs egészségre ártalmas anyag a levegőben, és veszélyhelyzet sem áll fenn. Az önkormányzat felvette a kapcsolatot a céggel, és arra kéri a vezetését, hogy vizsgálja felül a gyártási folyamatokat. Emellett intézkedési tervet várnak a kellemetlen szagok megszüntetésére, írja a dehir.hu. A tartós aszály és a szélsőséges hőség miatt a kipusztulás szélére került a vérfűhangya boglárka nevű lepkefaj, egyik jelentős hazai állománya a hajdúság délnyírség térségében. A szakemberek szerint az utóbbi években egyre kevesebb példányt találtak, a közelmúltban pedig tovább gyorsult az állomány csökkenése. A lepkék számára nélkülözhetetlen nedves rétek kiszáradnak, csökken a talajvíz szintje, és egyre kevesebb van abból a növény is, amelyre a nőstények petéiket rakják. A természetvédők szerint a klímaváltozás hatásainak mérséklése és a megfelelő természetvédelmi intézkedések nélkül tovább romolhat a lepkefaj helyzete. Olvasható a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság Facebook bejegyzésében. Rekordszámú esetet látott el idén a vízimentők magyarországi szakszolgálata. A szervezet szezon értékelő összesítése szerint a strandokon több mint 4300 alkalommal volt szükség, a nagyjából 400 dolgozó segítségére, a mentőhajók pedig körülbelül 300-szor futottak ki a bajba jutottakhoz, mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a szakszolgálat elnöke.
2: 61 strandon voltunk, képzett strandi vízimentőket adunk a strandüzemeltetőknek, nagyon komoly munka, reggeltől estig, és ebben az évben 4370 esetet láttak el a kollégák. Itt aztán a kagyló vágástól kezdve a kisebb, apróbb dolgokon át a súlyosabb egészségkárosodásig minden megtalálható. Volt 49 olyan eset, ahol a bajba jutottaknak kórházba kellett kerülniük. A mentőhajóink 304 alkalommal futottak ki, amiből 97 ember életet mentettek.
0: Legtöbb 16 fokot mérhetünk ma Debrecenben és a környező településeken. Nem várható fronthatás, viszont felélénkülhet a szél, éjszakára 6 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint napos, felhős órák váltakoznak a következő napokban is, és egész héten a maihoz hasonló csúcsértékekre számíthatunk.

0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod. Ez is egy hazai a Best FM-en.
0: A Best FM-en.
2: Mondd meg, ki vagy, és hány darab reggeltől estig ragyog jön a nap, a csend beszél, hallgass velem, szoríts magadhoz, szép kedvesen,

0: drágul a takarmány, egyre nehezebb helyzetben vannak a gazdák. Debreceni hallgató lett a Hőok új elnöke. Új élelmiszerbiztonsági kiadványt készített a Nébih. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Az aszály miatt egyre kevesebb takarmány áll rendelkezésre, miközben az árak jelentősen emelkednek, írja a HAON. Hajdúbiharban is sok állat ellátásáról kell gondoskodni. A megyében több mint 100 000 szarvasmarhát és 166 000 juhot tartanak számon. A széna és szalma hiány mellett a kukorica termés is aggasztó. A várakozások szerint ugyanis a hazai igényeket sem fedezi majd. A drágulás jelentősen növeli az állattartók költségét, amelyeket nem minden esetben tudnak érvényesíteni az eladási árakban. A gazdák megsegítésére már korábban megkezdték az anyajú tartóknak és a hízott bika tartóknak járó támogatások kifizetését. Németh Kevint a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnökét választották meg a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának új vezetőjévé. A szervezet közgyűlését a napokban Debrecenben tartották, ahol az új elnökségről is döntöttek. Az új vezetés egyik fő célja a hallgatók megélhetési és lakhatási helyzetének javítása, valamint a hallgatói jogok védelme. Emellett erősítenék a felsőoktatási intézmények közötti együttműködést is, értesítette rádiónkat az egyetem sajtóosztálya. Új élelmiszerbiztonsági kiadványt készített időseknek a Nébih. A tapasztalat a konyhában Biztonság az asztalon című útmutató közérthető gyakorlatias tanácsokkal segít a 65 év feletti korosztálynak eligazodni az élelmiszerbiztonság kérdéseiben. Hangsúlyozta rádiónkban Helik Ferenc, a hatóság élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Maga az anyag összefoglalja már a vásárlásnál, mire figyeljenek oda, milyen élelmiszereket fogyasszanak, összefoglaljuk azokat az alapvető élelmiszerbiztonsági szabályokat, hogy a vásárlásnál mit kell betartani, nézzük meg a csomagolást, a fogyaszthatósági időt, a hűtött termékeknél fokozottan figyeljenek arra, hogy a vásárlás után minél hamarabb hűtőszekrénybe kerüljön. Hasznos tanácsokat adunk ahhoz is, hogy magát konyhába milyen higiéniai körülmények között dolgozzuk fel az élelmiszereket, illetve a készételeknek a tárolásával kapcsolatban mondunk egy-két praktikus tanácsot.
0: Közepesen felhős időre, helyenként szeles órákra számíthatunk Debrecenben és a környéken. Legtöbb 16 fok lehet, éjszakára pedig 6 fokig hűlhet le a levegő, nem várható fronthatás, a parlagfű pollen koncentrációja is csökkenhet a levegőben.

0: otthon, autóban, munkahelyen,
1: bárhol. Best FM.
2: What we're saying is not protesting.

0: másikon. Szótag szám kijön véletlen, ha berekednék, majd nyomom playbackben.
1: Ki az a bátor, aki engem rossznak beállít? Az ellenőr a héven nyakon verés leszállít. Hidd el, te soha én repelek, neked az a gyönyör. Kevés az itató, és nagyon sok lett itt az